Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt percekben a Starlit szólt a Beleúttól. Viszont nem maradunk jó zenék nélkül itt az éjszakában, ugyanis már is jön a Palo Canto és a Rise itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és az éjszakában az imént Galambos Péter Ott marad című dala szólt, amit most már is követ a világok haragja.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: 2000-es évek slágereit is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra.

0: összes magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió minden magyar ebben az órában is, a mikrofonnál Fekete Laci. Játékmadár énekelt nekünk az orka az elmúlt percekben, amit most már is egyik kedvencem Tarány Tamás követ, és a Nem hagyom itt az éjszakában. Olyan

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: hallgatok, reggelre majd mi végre megszeretjük.
1: A magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
2: Kövess minket Instagramon is!
3: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és a Fluidia zenélt nekünk az imént, amitől a Confidence szólt. Viszont most szintén egy kedvenc énekesnőm következik, Deva, akitől a Szélben szőt szól itt a Petőfin.

0: magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.

0: magyar.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Lacit hallgatod. Fehér Kármen énekelt nekünk az imént, ez volt tőle a Gyáva Oroszlán. Viszont nem maradunk jó zenék nélkül, ugyanis most már is szól nekünk Rácz Gergő orsovai Renivel közös dala, a Miért ne, itt a Petőfin. A neked

érzem szerinte a súlyát. De nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és az éjszakában most a mikrofonnál Fekete Laci. Ha újra látlak, ez szólt Kökény Attilától az elmúlt percekben, amiben Rakoncai Viktor is besegített. Viszont most Szoller következik Brenkával kiegészülve, ez az egészen itt a Petőfi.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel, így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában Fekete Lacit hallgatod. Hegedűs Bori és Temfli Erik dala szólt az imént, ez volt az Anya, amit most hát egy merőben más stílus követ, Azariától és Destől, a Te vagy az a lány itt az éjszakában.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és az imént a The Anahit felvétele szólt a Bírom Még, amit most már is az én egyik kedvenc hazai csapatom követ, aminek koncertjén nem is olyan régen jó magam is ott voltam. Ez a Carson Coma, amitől már is szól a Kék Hullám Camping itt a Petőfén.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden, magyar én Fekete Laci vagyok. Péntek van, ma is véget ért a csendesebben. Vigadjanak viszont Megyesi Gábor, Halló Magyarok műszakja még csak most indul. Jó reggelt, Megyesi.
1: Igen, én még nem értem véget. Jó reggelt, szia Laci. Igen, hát az meg lesz szerintem. Még ugye mindig van két darab jegyem premier előtt a Street Fighter című filmre, de ezek mellett persze készülök hasznos és érdekes infokkal is, és persze jó zenékkel, az talán nem annyira meglepő.
0: Azt hiszem, hogy valami jó dallal indul az óra.
1: Nagyon-nagyon-nagyon oda tesszük magunkat így az utolsó hétköznapon, úgyhogy egy jó hient hozok, itt lesz a Who Matters.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hűvösebbre, szeresebbre fordult az idő, de napsütésre is számíthatunk. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Letartóztatásban marad a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében. A 32-es kilométernél a sérült jármű a belső átterelt sávot foglalta el. Kiépítették az új terelést az M7-esen a 18-as érdi csomópont és az M0-ás között. Letenye felé a külső és a belső sávot a burkolat felújítása miatt lezárták. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belsőjén halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Ha bármi rendkívülért lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai egészségügy és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Továbbra is letartóztatásban maradt Bus Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke. A Kecskeméti Járási Bíróság elutasította a politikus szabadlábra helyezési kérelmét. Az intézkedés október 25-ig van hatályban, az esetleges meghosszabbításáról később dönt a testület. Óbuda korábbi fideszes polgármesterét június végén vették őrizetbe hűtlen kezelés gyanújával. Rajta kívül a 17 milliárdos NKA ügyben mások mellett Hankó Balázs volt minisztert és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is letartóztatták. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól, korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az 1-es vonalon közlekednek majd. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchidon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, késő este 7-14 fokra számíthatunk.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Mozis játékkal, érdekességekkel, hasznos infokkal és rengeteg jó zenével indítjuk az utolsó hétköznapot. Péntek van, október 9-e, 6 óra után járunk. Jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A kezdésre hien érkezik a Who Matters-el.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Egyik újdonsága mostanában szebb az ég a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt! Hát, hogy szebb az ég, ha azt nézzük, hogy nem esett eső az elmúlt időszakban, most viszont kapunk belőle, akkor azt hiszem, hogy tényleg szebb az ég. Isten éltesse a Déneseket és a Jánosokat, ma ők a névnaposok, a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot, és ha már születésnaposok, akkor 1919-ben született Sugár Rezső, Kossuth-díjas zeneszerző és zenepedagógus, 1924-ben látta meg a napvilágot Csaba László, a modern hazai templom építészet kiemelkedő alakja, a hollóházi Szent László templom tervezője. 1986-ban ezen a napon mutatták be Londonban Andrew Lloyd Webber színházi klasszikusát, az Operaház fantomját, ami azóta is a világ egyik legsikeresebb musicalje. És ma van a postai világnap is, amikor az 1874-ben alapított Egyetemes Posta Egyesületre emlékezünk. Köszönet minden postásnak és kézbesítőnek a mindennapi munkájáért. Indítsuk együtt a pénteket most éppen a Zanzibárral, ez az Ádám keresi Évát. Jó reggelt! Szerint.

0: Fél hét lesz, nagyon szép reggelt kívánok, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és még mindig van egyetlen egy napunk a mozis játékunkból, ami azt jelenti, hogy itt van még nálam egy páros mozi, egy premier előttre a Street Fighter című film vetítésére. Ha te is szeretnél ott lenni, és nagy vásznon látni 50 Centet, vagy éppen Jason Momoát Street Fighter-ös karakterek bőrében, akkor mindenképpen játsz velem, keresd az óra zenéjét, amit ha meghallasz, már várom is SMS-ben a lehető leggyorsabban a dal előadóját, és annak címét a 06303030380-as SMS számunkra, tehát már csak egy darab páros jegy várja a gazdáját. Lehet, hogy éppen te leszel az. Ha játszol, akkor minden esélyt megadsz erre. Ami a folytatást illeti, a hírpercekkel megyünk tovább itt a Petőfin, aztán a péntek reggelünkbe érkezik a Balkán Fanatik a repülmadárral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hűvösebbre, szelesebbre fordul az idő, de napsütésre is számíthatunk. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Anne Carson, kanadai költő kapja az idei irodalmi Nobel-díjat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében. A 32-es kilométernél a sérült jármű a belső átterelt sávot foglalja el. Ha rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Legalább 16 éven át érkeztek jelzések a bicskei gyermekotthonban történt szexuális bántalmazásokról, de ezeket nem kezelték megfelelően. A többi között ezt is tartalmazza az a kormányzati jelentés, amely az ott történt visszaéléseket tárta fel. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár hangsúlyozta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át. Ezekből kiderül, hogy a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Azt is megfogalmazta, hogy ha jól működött volna az állam, a pedofiliáért azóta jogerősen elítélt Vásárhelyi Jánost ki sem nevezhették volna.
4: Feltehető, hogy sokkal több áldozata volt az igazgató bántalmazó működésének, mint ahányan sértetként a büntető eljárásban szerepeltek, illetve azóta a nyilvánosság előtt vállalták azt, hogy ők is érintettjei voltak a gyerekotthon keretei között elkövetett abúzív bántalmazó működéseknek.
3: A kormány 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre, jelentette be a miniszterelnök ugyancsak a bicskei jelentés ismertetésekor. Magyar Péter közölte, hogy ebből azok a 18 év felettiek igényelhetnek kártérítést, akik az 1997-es gyermekvédelmi törvény hatályba lépése után akár egy napot is eltöltöttek gyermekvédelmi programban. Emellett közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert léptetnek életbe. Az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket. A kormányfő arról is beszélt, hogy az előző politikai vezetésnek tudnia kellett arról, hogy mi történt a bicskei gyermekotthonban. Magyar Péter szerint Orbán Viktor volt kormányfőt, és Pintér Sándor volt belügyminisztert, pedig felelősség terheli a gyermekvédelemben elmaradt vizsgálatok miatt.
5: Egy pedofil igazgató nem tud 20 éven át bűnszervezetet működtetni egy gyermekotthonban, egy állami gyermekotthonban úgy, hogy közben a körülötte a fenntartók, a minisztériumi vezetők erről semmit sem tudnak. Balogh Zoltán, Soltész Miklós, Cibere Károly és az akkori vezetők nem hallgathattak tovább. Miért volt olyan fontos ennek a pedofil bűnözőnek a pályáját egyengetni, illetőleg a felelősségre vonás alól mentegetni?
3: Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Hozzátették, eljuttatták a bértáblát, valamint az előmeneteli rendszert érintő javaslataikat a tárcának, és azt remélik, hogy novemberben már konkrétumok mentén folytatódhatnak a tárgyalások. A Szociális és Családügyi Minisztérium nem nyilatkozott az egyeztetésről.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, botrány, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, míg az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Közben Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktort, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. A Fidesz úgy reagált, szerintük az akcióval sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztüli pénzszállításának, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnének. Továbbra is letartóztatásban maradt Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke. A Kecskeméti Járási Bíróság elutasította a politikus szabadlábra helyezési kérelmét. Az intézkedés október 25-éig van hatályban. Az esetleges meghosszabbításáról később dönt a testület. Óbuda korábbi fideszes polgármesterét június végén vették őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Rajta kívül a 17 milliárdos NKA ügyben, mások mellett Hankó Balázs volt minisztert, és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is letartóztatták. A magyarok háromnegyede jelentős problémának tartja a korrupciót, de csak minden negyedik ember lépne fel, ha korrupciót észlel. Ez derült ki az Integritás Hatóság reprezentatív kutatásából. A felmérés szerint 10-ből 7-en azt sem tudják, melyik intézményhez fordulhatnának. A kutatás ismertetésén Szabó Andrea, az ELTE szociológusa arról beszélt, a társadalomban a Kádár rendszerben rögzült a korrupció gyakorlata, és az állam mellett annak felszámolásában a családoknak is nagy felelősségük van.
6: Az emberek megtanulták, hogy van egy pont, ami már a hatalmi szint, az korrupció, de amit én csinálok, az nem. Mert így csinálta az apám, az anyám, a nagymamám, a nagypapám is.
3: Az eseményen Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke hangsúlyozta, a korrupció visszaszorítása társadalmi ügy, amelyhez elengedhetetlen a bejelentők védelme és a közbizalom erősítése.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, közölt a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, a jövőre életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. A tárcavezető emellett hozzátette, hogy a kataki bővítésével a kabinet célja az, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Elemzésük szerint hatékonyabb jogi háttérrel az üresen álló lakások egy részét is hasznosítani lehetne. Csak a fővárosban 120-130 ezer lakás érintett. Az utcáról lakásba egyesület alapító társelnöke a Krónikának arról beszélt, a lakhatási válság a lakosság harmadát érinti Magyarországon. Kovács Vera szerint Budapesten és a nagyobb városokban leginkább a megfizethetőség a probléma. Vidéken főleg a szegregált lakóhelyek és az alacsony lakásminőség jelent gondot.
7: Régóta hiánypótló lépés az, hogy legyenek megfizethető bérlakások a rendszerben. Ami fejlesztendő terület még, ez a lakhatás mint közszolgáltatás, lakhatás mint szociális szolgáltatás keresztülése. Tehát az, hogy a családsegítőknél a gyermekvédelmi ellátórendszerben, főleg a kiléptetéskor, vagy az intézménykiváltáskor ne csak mint megfizethető lakásállomány, hanem mint szociális szolgáltatás is megjelenjen a lakhatás biztosításán.
3: Ann Carson, kanadai költő, esszéista és műfordító kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint a szerző merész és újszerű életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban. Ann Carson több mint 30 éven át tanított klasszika filológiát és számos rangos irodalmi elismerést kapott. Köztük a T.S. Eliot díjat és kétszer a Griffin díjat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenütt kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolic, az AEK Athén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet. Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy berlini találkozóján. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják, úgy 2031-ig vezetheti az UEFA-t. Az Újpest nyerte a rangadót a férfi futsal NB1-ben, mivel 4-2-re legyőzte az eddig hibátlan Veszprémet a 8. fordulóban. A magyar női futsal válogatott pedig 3-1-re győzött Svédország ellen az Európa-bajnoki selejtező elitkör szlovákiai tornájának 2. fordulójában. Hiába egyenlített 4 gólos hátrányból az utolsó harmadban a Budapesti Jégkorong Akadémia a Brassó vendégeként, hosszabbítás után 5-4-re kikapott a Jégkorong Erste Ligában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra nyert odahaza a Feha 19 ellen, és a Deac a Csíkszereda otthonában győzött 2-1-re. Nerpel Gergely kikapott a 2. mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui Cságáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, így mindketten helyezetlenül zártak. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Rádiózi Rádióban.
1: De még milyen zenékkel? 7 óra előtt járunk. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és közben mozis játékunk is van. Folyamatosan lehet vadászni az óra zenéjét, amit ha meghallasz, küldd el nekem SMS-ben a dal előadóját és címét a 06303030380-ra, hogy aztán ott lehess premier előtt a Street Fighter című film vetítésén. Esernyő van nálad, mert állítólag most még a kora reggeli órákban szükség lehet rá, de napközben már szakadozik majd a felhőzet. A legfrissebb hírek jönnek már is, aztán itt lesz az Ári Mafia, Follow the Flow-val, belehallgatunk a B-oldalba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Egy reggel indulhat így is.
7: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
8: One, two, three, let's go!
9: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hűvösebbre, szelesebbre fordult az idő, de napsütésre is számíthatunk. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Még nincs megállapodás a szociális szféra béremeléséről.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében. A 33-as kilométernél a helyszínelés idejére csak egy sáv járható. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Mától lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Holnap, napközben nem lehet közlekedni a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások. Ha rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurko Szilvia hozzátette, hogy a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. A kormány 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre. A Fidesz szerint a gyermekvédelmi jelentés bemutatásával Magyar Péter miniszterelnök a saját büntetőügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről. Erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt ért találat. Orosz légicsapás érte az egyik szomszédos települést, valamint Nyitropetrovszk megyét és Zaporizsját is. Legkevesebb 6 civil életét vesztette és többen megsérültek. Közben az ukránok drónokkal támadtak több oroszországi régiót. A műveletekben ketten meghaltak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben felszakadozik a felhőzet, és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fok várható.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Túl sok esőt sajnos nem hozott ez a hideg front most még így első körben. Adélnak köszönjük szépen a legfrissebb híreket, én viszont hozom neked a jobbnál jobb zenéket a pénteki ébredéshez itt a Petőfin. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, érkezik a B oldallal az Ári Mafia és a Fall of the Flow.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: malom, dinom, danom, hegye.
1: Hello, hello, Betonhof és Andrész Cinc újdonságát hallottad itt a Petőfin, ahol minden magyar 7 óra 17 perckor. Szép jó reggelt! Lassan, de biztosan nyakunkon az ősz leglátványosabb változása. Több mint másfél órával rövidülnek a nappalok csak ebben a hónapban. Ahogy haladunk előre az évszakban, napról napra korábban jön ugye az este. Budapesten a hónap végére 1 óra 39 perccel lesz rövidebb a világos időszak, mint október elején volt. És ez az északi ország részben még látványosabb. Salgótarjánban és Miskolcon több mint 1 óra 41 percet veszítünk a természetes fényből, míg délen, Pécsen és Baján valamivel lassabb, mint egy 1 óra 34 perces a csökkenés. A föld tengely ferdesége miatt egészen a december 21-i téli napfordulóig folyamatosan sötétebbek lesznek a délutánok, az október 25-i óraállítás után pedig, hát ugye, még inkább megérezzük majd a korai naplementét. Használjuk ki a napsütéses órákat, és induljunk neki együtt a pénteknek. Jó zenékkel, itt is van Márcs, ez a váratlan nyár.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Ha te nem jössz

0: fél nyolc van, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar jó reggelt. A Petőfi Viberen kaptam, Budapesten a 13. kerületben a Váci úton a belváros felé vezető oldalon baleset történt, motorost ütöttek el. Köszönöm szépen az infót, vigyázzunk egymásra az utakon. A hírek jönnek most, aztán ott van a nap, itt lesz a Blaha Louisiana is, tartanom. Ott van
1: a
0: nap.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hűvösebbre, szelesebbre fordult az idő, de napsütésre is számíthatunk. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Extrém szárazság volt idén az országban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két személyautó koccant az 51-es főúton Dömsöt közelében. A 48-as kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Mától lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Holnap napközben pedig nem lehet közlekedni a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek lezárások. A rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hozzátette, hogy a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. A kormány 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre. A Fidesz szerint a gyermekvédelmi jelentés bemutatásával Magyar Péter miniszterelnök a saját büntetőügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán botrányosnak nevezte, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében, ahogyan fogalmazott, eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, de az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Az ügyben már 5 ember gyanúsítanak. A terrorelhárítási központ egykori vezetőjét Hajdú Jánost, az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztályvezetőjét Szatmári Istvánt, valamint 3 rendőrt. A járőrök elismerték, hogy meghamisították a jelentést. Mindaz 5-en szabadlábon védekeznek. A Fidesz úgy reagálta, az ukrán mafia pénzszállítását akadályozták meg. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárassága is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenütt kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: 3:48 előtt járunk egy perccel. Jó reggelt, ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és nagyon úgy néz ki, hogy ma sem maradunk sport nélkül. Már is mondom, hogy mivel vár az M4 Sport, és az m4sport.hu ma minket. Délelőtt a száguldó cirkuszi a főszerep, 10 óra 25-től a Forma 1-es szingapúri nagydíj szabadedzését, 14 óra 25-től pedig a sprint időmérőt közvetíti az M4 Sport. 15 órától az m4sport.hu-n folytatódik majd a taskenti úszóvilágkupa második nap döntőivel, 16 órától pedig a Cselgáncs világbajnokság fináléit láthatjuk a képernyőn. Az este a csapat sportoké 17 óra 30-tól online, 18 órától pedig a tévében is bekapcsolódunk a női röplabda extra liga csatájába, 20 órától pedig óriási tétre megy a játék, a Magyarország-Hollandia női világbajnoki selejtező rájátszás mérkőzését közvetíti élőben az M4 Sport. Szurkoljunk együtt, hajrá, hajrá, a legjobb zenékkel pedig pörög tovább, a péntek reggelünk itt is van. Böbe újdonsága, a Kapjál.
1: Sziasztok, Böbe vagyok, és ez az új dalom, a Kapjál, a Petőfi Rádióban.

0: Alig 4 perc és 8 óra lesz, jó reggelt. Még mindig van nálam egy páros belépő premier előtre a Street Fighter című film vetítésére. Ha szeretnél ott lenni és látni Jason Momoát, vagy éppen 50 Centet egy-egy Street Fighter-ös karakter bőrében, akkor figyeld az óra zenéjét, ami ugye bármikor jöhet. 06 30 30 30 380 az SMS számunk. Ide várom majd a dal előadóját és címét, amint meghallod a játékra hívó szignált. Légy gyors, a leggyorsabb, mert aztán téged hívlak vissza, és még a Petőfi Rádió szlogenjét kérdezem meg. Lehet is gyakorolni, Petőfi Rádió, minden magyar. A folytatásban jönnek a legfrissebb hírek, aztán hozom a Kaukázustól a Szalai Évát, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod.
1: És hányszor segítettél már, és hányszor adtál cserbe?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
7: A Magyar Közút Nonprofit ZRT folytatja a hazai mellékúthálózat fejlesztését. A terület és település fejlesztési operatív program plusz top alulvanás plusz kötőjel 6.1.2 kötőjel 21 kódszámú 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése című felhívás korábbi beruházásai mellett 2026-ban újabb fejlesztések indulnak. A felhívás újranyitásának köszönhetően Fehér, Veszprém, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében 18 útszak az összesen 46 kilométer hosszan újulhat meg, összesen 13 milliárd 108 millió forint támogatás segítségével a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulnak meg. A beruházások tételes listáját az érdeklődők megtalálják a www.közút.hu weboldalon. Építsük együtt Magyarországot!
3: Egy reggel indulhat így is.
8: Meg így is.
3: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: One, two, three, let's go!
8: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hűvösebb, szelesebb, de napos idő lesz. A Magyar Művészeti Akadémia nem tudott a 17 milliárdos NKA támogatás felosztásáról. Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Mától lezárják a Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Holnap napközben nem lehet közlekedni a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon. Vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások. Ha rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, hogy meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. Nem volt beleszólása a Magyar Művészeti Akadémiának a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrás elosztásába, közölte az MMA újraválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Túri Attila hangsúlyozta, hogy az összegek felosztásának nyilvánosságra kerülése után kértek tájékoztatást a pénz felhasználásáról. Hozzátette, hogy az elosztásról döntő ideglenes kollégiumban sem az akadémia, sem a szakmai szervezetek nem vettek részt. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. A következő hónapokban az ország valamennyi régiójába ellátogatnak, hogy minél több véleményt összegyűjtsenek. Tovább folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozó napot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A szervezők szerint 130 ezeren, a belügyminisztérium szerint 72 ezeren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, és 45 rendőr megsérült. Közben egyre több iskolában helyreáll a normális működés. Az állami fenntartású 3400 középiskola közül ma már csak 157-ben szünetel a tanítás.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben felszakadozik a felhőzet, és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hidegbrot, ide vagy oda, ez a péntek egészen kellemesnek tűnik. Adélnak köszönjük szépen a friss híreket. 8 óra után járunk, jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és az óra zenéje még mindig nem szólalt meg. Ajánlom, hogy légy résen és figyelj. Na kezdés most, a Kaukázusé, itt a Szalai Éva.
0: Egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 9:42, jó reggelt. Nincs is jobb annál, mint hogy péntek reggel megfejtjük itt közösen a világ dolgait. Például te is elmosod a vágódeszkát, amíg rotyog az ebéd. A pszichológusok azt mondják, ez sokkal többről szól, mint a puszta tisztaság mániáról. Azok, akik főzés közben folyamatosan eltakarítják a használt eszközöket, ösztönösen kisebb lépésekre bontják a feladatokat. Ezzel pedig jelentősen csökkentik a saját mentális terhelésüket, tehát ahelyett, hogy a vacsora végén egy hatalmas hegyomlásnyi mosogatni való várná őket, folyamatosan apró sikereket könyvelhetnek el, és nem, ettől még senki nem lesz kontrollmániás, egyszerűen csak megnyugtató érzés a tiszta pult mellett várni, hogy elkészüljön az ebéd. Na, ki ismert magára? A pszichológiai megfejtések után most viszont kanyarodjunk vissza a zenékhez, és csak úgy megemlíteném, hogy még mindig nem szólalt meg az óra nyerős lágere. SMS számunk 06303030380. Most viszont a 4-es street jön. Utazunk máskor. Itt a Petőfi.

0: Benke és a szíven ütnek a mélyek, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép jó reggelt, alig egy perccel járunk 8:30 előtt. Tegnap nyári hőséggel búcsúztattuk a klasszikus indián nyárt. Többfelé a 25, sőt a 30 fokot karistolta a hőmérő higanyszála. Derekegyházán 29,3 fokot mértek, amivel mindössze fél fokkal maradtunk el az 1935-ös október 8-ai melegrekordtól. Majdnem összejött. Az óra zenéjének megtalálása viszont elég sokaknak összejött, mert hogy pár perce itt volt. A leggyorsabb játékossal jövök nem sokára, úgyhogy ha játszottál, legyen a telefonnal közeledben, mert csörgök. És mi is csörgünk tovább a Heaven Street 7-nel mindjárt. Ez a szerelem, ez szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hűvösebbre, szelesebbre fordult az idő, de napos idő lesz. Tudni kellett a rendszervezetőinek a Bicskei gyermekotthonban történt bűncselekményekről, az államtitkár szerint. Fontos a szűrővizsgálat a Merrák elleni küzdelemben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Mától lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Holnap napközben nem lehet közlekedni a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon. Vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások. Ha rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurko Szilvia a Bicskei gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így nem volt fellelhető a mintázat a visszaélések sorozatában. Az államtitkár szerint a rendszer vezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Egyelőre nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szféra Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben emlékeztetnek, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban. Hozzátették, hogy eljuttatták a bértáblát, valamint javaslataikat a tárcának, és remélik, hogy novemberben már konkrétumok mentén folytatódhatnak a tárgyalások. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, hogy egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak. Januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. A mellrák az egyik leggyakoribb daganatos betegség a magyar nők körében, ami időben felfedezve jó eséllyel gyógyítható, mondta a Krónikának az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. Dank Magdolna hozzátette, jelenleg a szervezet ingyenes állami mammográfiás szűrésre csak a nők harmada megy el.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Egy perccel vagyunk 3:49 után, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és ahol már is kiderül, hogy ki viheti el az utolsó premier előtti páros mozijegyet a Street Fighter című filmre.
1: Halló, tessék!
0: Megyesi Gábor, Petőfi Rádió, jó reggelt, szia, kivel beszélek?
1: Jó reggelt, szia! Peti vagyok.
0: Peti, hát szerintem sejtett, hogy miért hívtalak, ugye?
1: Hát igen, most már sejtem.
0: Hát csak gondoltam, érdeklődöm, hogy mi újság, hogy indult a péntek reggele, dolgozol otthon vagy, merre jársz?
1: Munkával indult, és azzal is telik így valószínűleg az egész nap.
0: Azzal is telik, de azért arra volt egy pici időt, hogy legalább levadász egy óra zenét, ha jól láttam.
1: Hát így van, egyedül vagyok.
0: Na figyelj, mi volt az óra zenéje, áruljuk el a hallgatóknak.
1: Magna cum laude pálinka dal.
0: Magna cum laude pálinka dal, igen. És már csak a Petőfi Rádió szlogenjét kérném, tudod?
1: Igen, Petőfi Rádió minden magyar.
0: Hát igen, így van, Peti, gratulálok. A nyereményed egy páros jegy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Megvan már, hogy kivel mész?
1: A párommal.
0: A pároddal, és te egyébként képben vagy a Street Fighter sztoriával kapcsolatban?
1: Fogalmam sincs.
0: Így a legjobb, figyelj, teljesen jó, akkor ne is olvas utána semmit, és akkor a meglepetés erejével hat majd. Jó lesz egyébként.
1: Igen.
0: Jó?
1: Nagyon szépen köszönöm. Szuper,
0: Peti, mit dolgozol egyébként, azt megkérdezhetem?
1: Mezőgazdasági gépkezelőként dolgozom.
0: Akkor most kint vagy, azt jelenti?
1: Így van.
0: Jól van. Milyen az időjárás? Merre vagy? Merre fele melózol?
1: Hát, Borús. Györmoson Sopron megyek.
0: És akkor Borús egy picit, de úgy hőmérsékletben hát, nem annyira vészes, nem?
1: Nem. Még pólós idő van.
0: Jól van, Peti. Nagyon jó munkát kívánok neked. Szép napot.
1: Köszönöm.
0: És majd jó mozizást. Ugyan a Street Fighter-ös mozis játékunk most véget ért, de a hétvégén jön újra egy mozis nyereményjáték. Érdemes akkor is figyelni majd Lauránál, illetve Kolosnál. Most pedig a hangerőn. Érdemes tekerni, mert hogy odettet hozom, van az a pillanat.

0: Egyedül a Honeybeast-től itt a Petőfin, ahol minden magyar. 9 óra lesz 3 perc múlva, és ahogy az óra nyertese Peti is mondta, kellemes időnk van, 15 fok körül az országos átlag, nincs túl meleg, de hideg sem, pont jó egy vékonyabb kabátban vagy pulóverben. Hát rálépünk a hétvége felé vezető útra, indul a péntek délelőtt, mindjárt a Belgával, nem menj messzire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
9: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
8: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: A kemény hétköznapok után
4: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
10: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
4: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hűvösebb, de napos szeles idő lesz. 200 korábbi bántalmazást vizsgálnak a Bicskei gyermekotthonban. Letartóztatásban marad az NKA volt alelnöke.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Mától lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Holnap napközben nem lehet közlekedni a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon. Vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások. Ha rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurko Szilvia a Bicskei gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így nem volt fellelhető a mintázat a visszaélések sorozatában. Az államtitkár szerint a rendszervezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történt semmi érdemi intézkedés. Egyelőre nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről. Erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szféra Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben emlékeztetnek, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban. Hozzátették, hogy eljuttatták a bértáblát, valamint javaslataikat a tárcának, és remélik, hogy novemberben már konkrétumok mentén folytatódhatnak a tárgyalások. Továbbra is letartóztatásban marad Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke. A bíróság elutasította a politikus szabadlábra helyezési kérelmét. Óbuda korábbi fideszes polgármesterét június végén vették őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Rajta kívül a 17 milliárdos NKA ügyben mások mellett Hankó Balázs volt minisztert, és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is letartóztatták. Nem volt beleszólása a Magyar Művészeti Akadémiának a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrás elosztásába, közölte az MMA újraválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Túri Attila hangsúlyozta, az elosztásról döntő ideiglenes kollégiumban sem az akadémia, sem a szakmai szervezetek nem vettek részt. Túri Attila beszélt arról is, hogy készek együttműködni a kulturális tárca vizsgálatában.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Tegnap nagy lendülettel előkészítettük az esernyőt, most pedig úgy tűnik rakhatjuk el. Adél, köszi a friss híreket. Indítjuk a péntek délelőttünket itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, belga. Ezt ígértem a kezdésre, már is jön a Vahorn Andrásra közös. Egyszer fent, egyszer lent.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Nálatok mennyi még az elfogadható késés? Egy friss kutatás szerint van egy egészen pontos perc, ahol az udvarias várakozás már inkább tiszteletlenségbe fordul át. A felmérés szerint 15 perc csúszást a legtöbben még simán megbocsájtanak, de a lélektani határ pontosan 29 percnél van. Fél óra várakozás után már a legtöbben úgy érzik, hogy nem tisztelik az idejüket. Ráadásul kiderült, hogy a környezetünk pontosan kiismer minket. Minden harmadik ember bevallotta, hogy a notóriusan késő barátainak szándékosan 15-20 perccel korábbi időpontot mond. A szakemberek azt mondják, hogy a krónikus késők egyáltalán nem rossz indulatúak, egyszerűen 25-30%-kal alábecsülik a feladataik időigényét. A trükk, hogy stopperrel lemérjük, mennyi idő valójában az elkészülés, és visszafelé számolva tervezzük az indulást. Úgyhogy ha legközelebb még köntösben ülve írnád meg, hogy 5 perc és ott vagyok, a barátok szerintem már nem viszik el. Ákos pontosan érkezik a folytatásban, már is itt a Bolondulásig, a Petőfi.

kislány, itt volt a Pablo Hani, a Petőfin, ahol minden magyar. A folytatásban Csinszka legújabb zenéje jön, a Fata Morgana, ami ez egyébként egy látványos, táncos klip is készült, érdemes megnézni. A zenét az Okos Leány című népmese iklette, a zenei alapötlete pedig egy egészen váratlan pillanatban egy taxi hátsó ülésén született meg. A zene különlegessége, hogy a pop alapok mellett a művészi szabadságra és a nyelvi sokszínűségre épít. A záró sorokban például románul hangzik el a gyönyör gondolat, miszerint a szeretet és a művészet nem ismer határokat. Itt van Csinszka és a Fata Morgana.

0: Remélem nem éppen a dugóban ásorogva hallgattad meg a Johnny Lost-ot. Itt voltad Carbon Fools újdonsága. Én pedig itt vagyok friss közlekedési infokkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Győrben a Szent István úton, Perkátánál a 62-esen és Dömsödnél az 51-esen is balesetek nehezítik a haladást, az 51-esen már váltakozva engedik a forgalmat. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabányánál, valamint Bicske és Biatorbágy között torlódik a sor az erős tranzitforgalom miatt. Légy nagyon óvatos, ha pedig van bármi említésre méltó infód az utakról, küldd el SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380.

0: Nyitott szemmel Danával értünk el a 10 órához itt a Petőfin, ahol minden magyar. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, aztán a következő órában az is kiderül, miért nem szabadna már 16 óra után kávézgatnunk. Na de addig is jó zenékkel tartjuk magunkat. Éberen jön mindjárt a Halott pénz és az Amikor feladnád a Petőfin.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ő magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
4: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
3: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: Egy reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
6: One, two, three, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
3: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hűvösebb, napos, szeles idő lesz. Tudtak a Bicskei gyermekotthonban történtekről, annak idején mégsem intézkedtek, közölte Gyurko Szilvia államtitkár. 100 000 látogatót várnak Budapestre a hétvégi kétnapos futóünnepre.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M80-as autóúton Körmend közelében, a 163-as kilométernél Rába Füzes felé útszűkületen kell áthajtani. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan meg kissé a forgalom, majd Szárliget és Bicske között, főként a külső sávban tapasztalható lassulás. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurko Szilvia a Bicskei gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így nem volt fellelhető a mintázat a visszaélések sorozatában. Az államtitkár szerint a rendszervezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Éjjel is folytatódtak az orosz és ukrán egymás elleni támadások. Az orosz légicsapásokban, Zaporizsjában és Ivano-Frankivskban egy-egy ember meghalt. Zaporizsjában 9 megsebesültek. Odesszában infrastrukturális létesítményeket ért támadás. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2 meghaltak, 13 megsebesültek ukrán tüzérségi és drón támadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határa a Kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogyha egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálnának átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítás tervét. Idehaza 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett 14 különböző távra. Szombaton családi napot tartanak a Pázmány Péter sétányon lévő fesztiválvárosban, és a rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye is az első napon lesz. Vasárnap a klasszikus hosszú távok versenyét rendezik, a 42 kilométeres maraton mellett egyebek közt a maratonváltót is. A mezőn kiszolgálását egy 500 fős stáb végzi a pálya mentén kiépített frissítő állomásokon.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben mindenütt felszakadozik a felhőzet, és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Annyira azért nem tűnik vészesnek az előttünk álló hétvége. Adél, köszi a friss híreket. Mi pedig már is megyünk tovább a hétvége felé. Ha 16 óra után szoktál kávézni, akkor mindenképpen figyelj, mert nem sokára a fontos dolgokat mondok majd neked. Na de most itt van még a halott pénz és az amikor feladnád.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

A legjobb hazai zenékkel igyekszünk átvészelni az utolsó hétköznapot. Itt volt a The Beavers és a Summer Love Ghost a Petőfin, ahol minden magyar. És persze a kávé is azért sokszor a segítségünkre van. Na de, ha azonnal elalszol a késő délutáni kávé után is, reggel mégis úgy ébredsz, mint akit elütött a villamos, akkor figyelj, mert hogy a pszichológusok és az alvás kutatók szerint a koffein akkor is tönkre teheti a pihenésünket, ha észre sem vesszük. A lengyel Wroclawi Orvostudományi Egyetem friss kutatása szerint a gond nem feltétlenül az elalvással van, a koffein ugyanis drasztikusan csökkenti a mélyalvásért felelős úgynevezett lassú agyhullámok aktivitását, vagyis átaludhatjuk a teljes éjszakát, az agyunk mégsem tud átlépni a valódi regeneráló mélyalvás fázisába. Mivel a koffein felezési ideje átlagosan 5 óra, egy délután 4-kor elfogyasztott kávé jelentős része még este 9-kor is ott pörög a szervezetünkben. Sőt, egy 2025-ös kísérlet kimutatta, hogy a nagyobb adagok még akár 12 órával az elfogyasztás után is ronthatják az alvás szerkezetét. Úgyhogy ha reggelente folyamatosan fáradtan ébredsz, akkor érdemes megpróbálni fokozatosan korábbra hozni az utolsó kávét. Ma is okosodtunk talán valamennyit kávéfronton. Mi pedig már a hétvégére hangolunk, most a Vadfruttikkal a Petőfén. Ez a Tartalak.

0: lyukat vágtunk a kádba az Intim Torna illegállal, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Komoly változások és terelések léptek életbe az M5-ösön és az M7-esen. Jövök a részletekkel.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-es autópályán Budapest felé az erős tranzitforgalom miatt szakaszos torlódásokra kell számítani. Tatabányánál és a terelés kezdeténél torpan meg a sor, majd Szentliget és Bicske között, főleg a külső sávban haladnak lassabban az autók. Az M5-ösön Ócsa és az M0-es csomópontja között a 22-es és 30-as kilométernél új terelés épült. Budapest felé a saját oldal külső sávja és az ellenkező oldal belső sávja járható. Fontos, hogy aki az M0-ásra szeretne kanyarodni, az mindenképp a saját oldalán a külső sávban maradjon, mert az átterelt belső sávról nem lehet lehajtani az M0-ásra. Az M7-esen új terelés van az Érd északi csomópont és az M0-ás között a 18-as kilométernél burkolatfelújítás miatt. Letenye felé a leállósávon és a túloldal belső sávján halad a forgalom, míg Budapest felé a középső és a külső sáv használható. Légy óvatos, türelmes és előzékeny az utakon, ha pedig van közlekedés és infót, küldd el nekem SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380.
2: Ciao, sziasztok, Filo vagyok, és ez a legújabb dalom a

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha még mindig nem tudod, hogy mit csinálj a hétvégén, hova menj, Mákkata segít. 11 órától rajtól az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió programajánló műsora. 13 órától aztán az Apollo Jam csapahúrok közé a Hajrá Magyarok élő stúdiókoncert sorozatunkban, akik a saját zenéik mellett olyan híresebb dalok feldolgozásait is játsszák, melyeket egyéb zenekarok nem, vagy csak nagyon ritkán. Ráadásul a csapat azt mondja magáról, céljuk, hogy a közönség ne csak egy koncertet, hanem egy valódi zenei élményt kapjon, ahol a hangszeres virtuózitás és az ének harmóniája mindenkit magával ragad. Kíváncsian várjuk. Délután Szikora Tomi lesz majd az úti társad, akinél Petőfis ajándékcsomagot is nyerhetsz. Az estét a Kívánság műsorral indítjuk, aztán a hétvégére hangolódva én hozom az elmúlt bő 3 évtized nagy hazai kedvenceit. Erre számíthatsz tehát pénteken a Petőfin. Tarts velünk, most pedig pörgessük fel a hangulatot az Ivan and the Parazollal. Jól áll nekem az élet.

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar, itt pedig Mákka Tamár a stúdióban velem.
1: Hello, szia Kata! Mindenkinek, szia!
0: 11 órától ugye indul az Itthon Otthon, és hát hétvégére nekem még nincsen programom, valami jó kis gasztrós programot ajánlj már, légy szíves.
1: Hát... egész héten nem figyeltél? Most komolyan. Nem hozott lázba a tökfaragás, akkor ezek szerint, és a lámpás felvonulás.
0: De megbeszéltük, hogy tökfaragás lesz. Igen.
1: Se kolbász töltés?
0: De nagyon jó. Mindegyik jól
1: hangzik. Se a gesztenyés sütemények?
0: Jó, igazad van, tényleg mindegyik jó. De van még valami a torsolyodban?
1: Tudom fokozni azért, na, igen. Tessék. Krumpli lángos. Krumplis lángos.
0: Az jó.
1: Na, kávé.
0: Uh-huh. Krumplis, lángos és kávé? Így
1: hát,
0: egyben?
1: Vagy külön-külön egy-egy rendezvényen, és természetesen még sok programmal, koncertekkel, úgyhogy hát maradjunk egyelőre ennyibe, és akkor még ezt kiszínezem, jó? Mert még sok mindent hoztam.
0: Jó, figyelj, itt a tollam, jegyzetelek mindjárt, akkor a következő nem két órában. Már Kata érkezik, én pedig elköszönök.
1: Én ja. pedig ezzel indítok. Igen?
0: Jó, igen, ezzel, oké. Okay.
1: Még nincs orrállítás.
2: Aki melletted lettem. Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor. Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud. Ez a Hajrá Magyarok. Egyedül vagy bandával. Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok! Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap. Kizárólag a Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Seyfried Adél. Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos szeles időre készülhetünk. Bocsánatot kért az Orbán kormány egykori szociális államtitkára a bicskei áldozatoktól. Veszélyes hajszárítókat hívott vissza az Aldi.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szakaszos torlódások alakultak ki az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan megkissé a forgalom, majd Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás. Ha rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádióban. Gyurko Szilvia a bicskei gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a rendszer vezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Bocsánatot kért minden áldozattól Cibere Károly volt szociális államtitkár, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentést. A volt politikus elmondta, hogy az eset miatt 2016-ban feljelentést tettek és vizsgálat is indult, valamint felajánlotta lemondását, amit minisztere Balogh Zoltán nem fogadott el. Cibere Károly közölte azt is, hogy az illetékes államtitkár politikailag felelős minden gyermekért. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A 100 kg-os Vég Zsombor győzelemmel kezdett a Bakuban zajló judó világbajnokságon. A ceglédi sportoló a tadzsik Csakongir Madzidovot verte ipponnal. A 32 között az olimpiai ezüst és világbajnoki bronzérmes grúz Ilia Szulamanidze vár a magyar versenyzőre. A magyar női futszál válogatott 3-1-re legyőzte Svédországot az Európa bajnoki selejtező elitkörének szlovákiai tornáján a második fordulóban. A férfi futszál NB1 8. fordulójában a címvédő Újpest 4-2-re múlta fölül az eddig hibátlan vendég Veszprém csapatát. Három mérkőzést rendeztek tegnap a jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra győzött a vendég Feha 19 ellen, a Brassó hazai pályán hosszabbítás után bizonyult jobbnak 5-4-re, a 4 gólos hátrányt ledolgozó Budapest jégkorong akadémiánál, míg a Debrecen 2-1-re nyert Csíkszeredában. Pet Cortina aki szövetségi kapitányként férfi és női jégkorong válogatottunkat is feljutatta a világbajnokság legmagasabb osztályába, bekerült a magyar jégkorong hírességek csarnokába. A 62 éves kanadai olasz szakember az első külföldi tag a testületben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Indul az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója, hozom az aktualitásokat, sok minden terítékre kerül, gesztenyés finomságok, tökből készült ételek, krumplis, lángos, sorolja még, le is lehet őket mozogni, futóverseny is lesz, és a részletek.
2: Itt egy újabb óra, kizárólag.

0: otthon.
1: Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
2: Sportos hétvég elé néz a főváros, hiszen a tapasztalt maratonistától, a kezdő futóig, a családoktól a baráti csapatokig együtt dobva majd a város szíve. Jön a Spár Budapest Maraton Fesztivál, már 40. alkalommal hozzák el a futás ünnepét át a fővárosba, ahol két napon át 10 000-ek veszik birtokba Budapest legszebb útvonalait. A rakpart panorámája, a város ikonikus hídjai és a szurkolók tapsa adja az igazi hajtóerőt. Úgyhogy ha nem indulsz, akkor szurkoljással is sokat segíthetsz a versenyzőknek. A rendezvény egyszerre kínál komoly sportkihívást a rutinos futóknak, hiszen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni táv mellett félmaraton, 30 kilométeres és 14 kilométeres táv is várja az elszántabb versenyzőket, és könnyed közösségi, mint a családoknak, hiszen rövidebb, gyalogolható és gyerekbarát távok is szerepelnek a kínálatban. A fesztivál tehát egész hétvégén át tartó felejthetetlen sportélményt ígér, így lezárásokat is, valamennyi lezárt szakaszt viszont a futók eladását követően folyamatosan megnyitják. Jó élmény, sok sikert a sportolóknak, a szurkolóknak pedig sok energiát, amit majd át tudnak adni. Itt a Petőfén mi segítünk egy-egy lendületesebb és mondjuk egy nyújtós, bemelegítő zenével is.
3: Sziasztok, én Hadik Ákos vagyok a Grabowski zenekarból, és most következik a Valamire Való című új dalunk itt a Petőfi Rádióban.

0: is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hétköznaponként 11 és 1 óra között mindig kiderül, hogy hol és milyen programok válnak rád. Összegyűjtöm az aktualitásokat és mindig részletezem. Sok gasztró esemény vár, például híres krumplis lángosával ünneplik a helyi gasztronómiai hagyományokat a Borsodabolcs Zemplén megyei Bánhorvátiban. A gasztronómiai ínyenségek között olyan finomságokat lehet megkóstolni, mint a bánhorváti krumplis lángos, a laksa, a görhő, ami így kukoricarizből készült házias sütemény vagy pogácsa, illetve herőcét, ez egy magyar fánkfajta, amit legtöbbször porcukorral és lekvárral tálalnak, de Berzita testvér pelepülés trapacskáját is meg lehet majd kóstolni. Ezen kívül kézműves vásár, csúhézás, kovácsműhely, nemezelés, kukoricás játszó, szövés, népi játszótér és Gombóc József is várja majd az érkezőket, valamint koncertek. Dániel Fi is fellép többek közt Bánhorvátiban a Krumplis Lángos Fesztiválon. Sok egyéb érdekesség van még, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolódhatsz. Jön a kávé napja is, mindjárt megtudhatod a további részleteket itt a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél több

0: Itthon, otthon van programod.
1: A programszervező megkaptam. Hello, szép napot, jó munkát, kellemes időtöltést, jó hétvégét, akinek már esetleg most elindult, hogy hol és milyen események várnak rád. Mindig összegyűjtem az aktualitásokat, és ilyenkor 11 és 1 óra között részletezem. A kávé napja például évek óta a magyarországi kávékultúra egyik legjelentősebb seregszemléje, ahol csúcsminőségű, kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávé különlegességeket lehet megismerni és kóstolni. A kávé mellett persze sok egyéb más is vár, artizán csokoládék, fagylaltok, teák és egyéb ínyenségek. A program részeként pedig vezetett kóstolókkal, bemutatókkal és szakmai fórummal is készülnek. A rendezvény tehát egyszerre kínál gasztroélményt és szakmai betekintést a kávékészítés világába, így a hazai kávékedvelők és szakemberek egyaránt megtalálhatják a számításaikat Budapesten a millenáris D csarnokában. Pécsen közben a gesztenye köré építik a programokat, ott gesztenye fesztivál tartanak majd a Pécsbányai Közösségi Házban, illetve az udvarán, ahol művészeti délután, színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, sült gesztenye, kirakodóvásár, állatcsimogató és sok-sok egyéb érdekesség várja az érkezőket, még véradásra is ez lehetőség, illetve ki lehet próbálni a színabála labirintust, minikertet, valamint jelvényt is lehet készíteni, de gesztenye totón is részt vehet, táncbemutatóval, zumbával is készülnek, valamint sanzonest is érkezik majd, illetve kamarakoncert a programok között Pécsen, a Gesztenye Fesztiválon, a Pécsbányai Közösségi Házban és udvarán. A vajó program ötleted, ne felejte is, mindig csatlakozhatsz a 0630 30 30 380-as számunkon, SMS-ben vagy Viberen elküldheted a részleteket, és az élménybeszámolókat is, ha szívesen fogadom, itt a Petőfi.
2: Mindig

0: szuper sztereó itt a Petőfin, 3 perc múlva lesz déli 12 óra. Hamarosan egy igazi pozitív kicsengésű dallal folytatjuk, a legfrissebb hírek után ugyanis jön a Compact Disco és a Hősök.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló. Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció. Így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
7: A kemény hétköznapok után.
8: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
7: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
8: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett Sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
7: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
8: De azért legyél éber.
7: A magyar zene most szombaton és vasárnap
8: nyereményt ér.
7: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
8: Minden magyar.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Seyfried Adél.
7: Ez a Petőfi Rádió.
0: Hűvösebbre, esősebbre fordul az idő. 200 gyermekvédelmi bejelentést vizsgál a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. A zöldség és gyümölcs áfa csökkentését szorgalmazza a KDNP.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. Ha rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
0: 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkár a Kossuth Rádióban. Gyurkó Szilvia a bicskei gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a rendszervezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Bocsánatot kért minden áldozattól, Cibere Károly volt szociális államtitkár, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt politikus elmondta, hogy az eset miatt 2016-ban feljelentést tettek és vizsgálat is indult, valamint felajánlotta lemondását, amit minisztere Balogh Zoltán nem fogadott el. Cibere Károly közölte azt is, hogy az illetékes államtitkár politikailag felelős minden gyermekért. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakció vezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartják a vizet a talajban. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett 14 különböző távra. Holnap családi napot tartanak a Pázmány Péter sétányon lévő fesztiválvárosban. Vasárnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik. A 42 kilométeres maraton mellett egyebek között a maratonváltót is.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Változékonyra, esősebbre fordul az idő. Ma délután még általában több órára kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. Holnap napos felhős idő mellett napközben nyugaton, estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg többfelé megerősödik. Éjjel fagy pont és 12 fok között, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
8: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Folytatódik az Itthon-Otthon, ez a Petőfi program ajánlója, ahol az aktualitásokat mindig megtudhatod, vagyis hogy hol és milyen eseményekkel lehet kikapcsolni, feltöltődni, valamint tököt faragni, ami nem is olyan egyszerű feladat, viszont ha versenyezni is lehet, úgyhogy készülj, már is jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró.

0: is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hétköznaponként 11 és 1 óra között részletezem, hogy hol és mi minden vár rád. Rengeteg gasztró esemény, de aktívan is töltheted az elkövetkező napokat, hiszen sok helyen vár például a tökfaragás, egy népszerű őszi hagyomány, amiben ugye a sütőtök vagy a dísztök belsejének eltávolítása után lehet arcokat vagy mintákat vágni a héba. Nem egyszerű feladat, érdemes célszerszámot vinni hozzá. Egyébként Börcsön például, Győrmoson Sopron megyében, ahol szintén lesz tökfesztivál, ott tökfaragó versenyt is hirdetnek, és persze tökből készült finom ételeket is lehet kóstolni. Mellesleg a fúvózenétől a néptáncon át egészen a modern koncertekig sűrű egésznapos program folyam várja majd az érkezőket. Tehát a fesztivál egyszerre kínál autentikus élményeket, kézműves utcák, népi mesterségek bemutatói, tökfaragó verseny és ugye igazi szórakozást, hiszen az est folyamán ismert előadók és zenekarok lépnek fel majd a nagy színpadon. Fúvózenekar is bemutatkozik, ott lesz a Pántika néptánc együttes hagyományőrző táncműsorral, a gyerekeknek is készülnek koncerttel, csendülnek örökzöld slágerek, lesz showtánc bemutató, és például ott lesz a Groove House is. Állatcsimogatóval is készülnek a Börcsi Tök Fesztiválon, és egy tipp, állítólag, hogyha kevés hajlakot ráfújsz az elkészült kivájt sütőtökre, akkor egy-két hétig is szép marad, vagy hát érdemes ugye hűvös helyen tárolni. Ez szintén segítség lehet. Na hát rutinos tök faragók tuti tippjeit várjuk a 0630 30 30 380-as számon, SMS-ben vagy Viberen. Még itt a Petőfin Paulin előtt Berkes Olivér énekel.

0: otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: A heti aktualitásokból szemezgethetsz velem együtt itt a Petőfi, 11 és 1 óra között, lehet csatlakozni is természetesen jó programötletekkel mindig, 0630303380, ide várom az SMS-eket és Viber üzeneteket. Komlón a sportcsarnokban például a Komló Feszten a Schwab kultúra, a hagyományok és a közösségi összefogás ünnepe találkozik, ahol zene, tánc, vidám hangulat kíséri majd végig a napot. A kulturális és gasztronómiai élményekben gazdag esemény minden korosztálynak kínál valamit, néptánc, kórus program, a koncerte, kézműves kínálat, tehát sokféle élmény vár. A Schwab viselet bemutató is, mézes kalácsot is lehet készíteni. Láthatóak lesznek a komlói díszítőműhely alkotásai, és még hajfonásra is be lehet csücsenni. A sportcsarnokban tehát Komlón Komló Fest. Baranya megyéből pedig mindjárt megyünk tovább, jön Csongrád, Csanád és Veszprém megye is. Hogy milyen programokkal várnak, ez már is kiderül, és hozom a zenei újdonságokat is. A Petőfi.
2: Sziasztok, Glazer vagyok, és ez a Tídenivel a közös dalom az Analóg Fotó a Petőfi Rádió.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Aki segít neked, mindig feltérképezem az aktuális program kínálatot, 11 és 1 óra között pedig hozom a részleteket is. Ígértem, hogy megyünk Csongrád-Csanád megyébe. A szegedi Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház lesz a helyszíne a Dorozsmai Tök Fesztiválnak. A tökös hagyományok és a családi programok köré épül az esemény. Például első nap a gyerekeknek kedveznek, kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, rodeobikával, ugrálóvárral és hangulatos töklámpás felvonulással. Még másnap az a koncert kínálattal és gasztronómiai programokkal, köztük halételfőző versennyel készülnek. A rendezvény célja tehát, hogy közösségi élmény nyújtson, miközben az őszi tökös hangulatot is ünnepli. A fellépők között ott lesz például a Polgár Jóci Band, a Country Nagyik, P. Junior és Sheila, valamint a Show & Bors. Ne feled tehát, Dorozsmai Tök Fesztivál, Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Házban Szegeden. Veszprém megyébe is érdemes lesz ellátogatni, Hegymagas, Raposka és Kisapáti közösen hív, ugyanis mindenkit egy látványos, hagyományőrző szüreti mulatságra. A díszes lovaskocsiktól a termelői finomságokon át a zenés táncos fellépésig minden adott lesz egy felejthetetlen vidám őszi ünnephez. Az esemény célja ugyanis itt is, hogy közösen lehessen ünnepelni, és ugye a szüretet, felelevenítve a régi paraszti hagyomány, miközben gazdag zenei kínálat, gasztroélmények és gyerekprogramok teszik felejthetetlenné az elkövetkező napokat. A szüreti felvonulás majd a kisbíró vezetésével indul útnak Raposkától Kisapátin át Hegymagasig, ahol a szőlőharang megáldása után veszi kezdetét az ünnepi mulatság. Sok fellépő is lesz, egyik nap például Egri Péter ad akusztikus koncertet, valamint őt követi Rudáncsó, másnap pedig többek közt a Kerozin, Matyi és a Hegedűs, valamint a Két Zsivány is koncertet ad. Veszprém megyében a Szent György hegy körül tehát szüreti felvonulás és sok-sok érdekesség, itt a Petőfin pedig szintén a zenében jön a 30 Y.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy órától ma is lesz élő stúdió koncert egy olyan poprock formációval, akik a technikai precizitás és a színpadi szenvedély különleges ötvözetét hozzák most el nekünk. Már is láthatod is őket itt az Apollo Jam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugye milyen egyszerű, de Nátáson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
6: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrspré törődik az orrával.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hűvösebbre, esősebbre fordul az idő. Jutalmat kapnak a paksi védekezésben résztvevők. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt. Ha rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: A paksi fenékküszöb 100 és 200 milliárd forint közötti kieséstől mentette meg az országot, mondta a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, hogy az erőmű egy hónapnyi leállása a gazdasági hatások nélkül közvetlenül mintegy 50 milliárd forint veszteséget okozott volna. A fenékküszöb építési költsége pedig 6 milliárd forint körül alakult. A kormányfő beszélt arról is, hogy a paksi védekezésben részt vett több mint 1000 ember egy havi juttatást kap, összesen csak nem 890 millió forint értékben. Az elismeréseket október 23-án adják át. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, az Európai Számvevőszék feltárta, hogy a kivitelezési közbeszerzés során összejátszottak az abban résztvevő szereplők. A szabálytalanság miatt 367 milliárd forintnyi uniós forrást bukhat Magyarország. A közlekedési és beruházási miniszter közölte azt is, kizárják Mészáros Lőrinc cégeit az állami vasútépítési közbeszerzésekből. Saját jogkörükben kormányzati utasítás nélkül jártak el a hatóságok az úgynevezett aranykonvoj ügyben, írta közleményében Orbán Viktor. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke úgy fogalmazott, sikeresen megállították és felszámolták az ukrán maffia pénzügyi akcióit Magyarországon, és ha szükséges lett volna, maga is kiadta volna az utasításokat. Tegnap Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szólította fel Orbán Viktort arra, tisztázza, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. Az ügyben a terrorelhárítási központ egykori vezetője, valamint az alkotmányvédelmi hivatal volt jogi főosztályvezetője mellett három járőrt is gyanúsítanak, akik elismerték, hogy meghamisították a jelentést. Névi Pillay, dél-afrikai nemzetközi jogász kapta az idei Nobel békedíjat. A norvég bizottság indoklása szerint az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai nemzetközi büntetőbíróság egykori bírája, az egyik legnagyobb védelmezője a nemzetközi jognak és a globális jogállamiságnak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Változékonyra, esősebbre fordul az idő, ma délután még általában több órás napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Holnap napos felhős idő mellett napközben nyugaton, estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg többfelé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok között, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Egy óra után ma is indul az élő stúdió koncert, ilyenkor lehetőséged van benézni hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján, sőt tovább megyek, te is feltetett kérdéseidet lehet üzenni, úgyhogy bátorítsd a következő csapatot, hisz itt az Apollo Jam.

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És az Apollo Jam-mel a srácok már is itt vannak a stúdióban, láthatók, és a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Sziasztok!
2: Köszöntöm mindenkit, sziasztok!
1: Tavaly forrott ki a jelenlegi felállás, úgy tudom.
2: Így van, így van.
1: És aztán mi történik veletek? Honnan jöttök? Hogy ismertetek meg egymást? Szóval... Honnan, mi volt előtte? Mi lesz utána?
2: Úgy indult, hogy először Csabával ketten volt egy akusztikus duónk, ezzel jártuk a bárokat, és aztán észrevettük egymáson, hogy van ötletünk saját zenére is, és akkor kitaláltuk, hogy akkor kellene még esetleg tag, rá akart beszélni, hogy basszusgitározzak, de nekem az nem ment így az játék mellé, úgyhogy hál' Istennek megmaradtam az akusztikusgitárnál, és akkor érkezett a csapatban még a dobosunk és a basszusunk is.
1: Na hát akkor egy névsorolásás gyorsan, Jenei Martin ugye itt az élen, Hajdú Árpád hátul a dobnál, köszönöm szépen, hogy ezt a dob felszerelést hozzon. Lengyel Zoltán Mihály a basszusgitárnál, és Németh Csaba a szólógitárnál. Na hát így először az Apollo Jam, ugye vannak saját dalaitok, és olyan feldolgozások is, amik nem annyira felkapottak?
2: Hát igen, igyekszünk olyat, amit azért nem mindenki játszik, de közben próbálunk most már csak sajátokat játszani, inkább, hogy azért fejlődjünk ebben is, és megszokják esetleg a fülek.
1: Poprock formáció vagytok.
2: Így van, így van.
1: Az első dal, az úgy nagyjából mit fog körüljárni?
2: Az pontosan egy ilyen dal lesz, ez Csabának a szerzeménye. A szöveget én írtam, és ki van érezve egy olyanra, amikor egy ilyen párkapcsolat vége és a megnyilás, de talán úgy is értelmezhetjük szerintem, hogy amikor valakinek az agya már tudja, hogy tovább kéne lépni, a szíve nem engedi, viszont végre aztán sikerül tovább lépni, és ez az a dal, amikor a felszabadulást jelképezi talán hangulatban is.
1: Aha, ennyi a város, ez lett a dal címe, és már is szól élőben itt a Petőfin az Apollo Jam-től. Minden látható ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Enyém a város, itt a Petőfin, az Apollo Jam, ők adják ma az élő stúdió koncertet. Ha szeretnél, akkor csatlakozz hozzánk látványban, és a Petőfi Rádió Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján, sőt, te is kérdezhetsz hozzá, is szólhatsz a műsorhoz. Dóri például megragadta az alkalmat, azt kérdezi, hogy esetleg van felvétel a csapatba, bármilyen hangszeren megtanul játszani, csak mondjátok, hogy mire lenne szükség.
1: Egy hölgy kérdezte?
0: Dóri.
1: Igen, akkor mindenképp van, mert kellene igen, egy ellensúly.
0: Ellensúly? De milyen fronton?
1: Hát ugye csak férfiak vagyunk itt, és akkor...
0: De mire gondoltál? Énekeljen, vagy valamilyen hangszeren?
1: Amint tud játszani, megoldjuk.
0: Amint tud, de azt mondod, hogy megtanul bármit.
1: Megtanul bármit,
0: csak mondja. Na majd mindjárt kitaláljuk és bedobjuk, hogy milyen hangszerre lenne még szükség az Apollo Jamnél. Itt a Petőfi, már is folytatjuk tovább a stúdiókoncertet, tarts velünk!
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi hát.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: az Apollo Jam, a csapat, akiket te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Zikó írta, hogy ügyesek ezek a csibészek.
2: Köszönjük
1: Hogy lehet
2: szépen.
1: Valakinek ilyen jó hangja? Az esküvőben el tudnálak képzelni titeket.
2: Köszönjük szépen.
1: Mint zenekar? Azért tisztázzuk. Nagy félreértés legyen belőle, János. Szandra is itt van, Apollo Jam legjobb zenekar, egész Szegeden. Megy a híretek. Látjátok? Halljátok? Na, és hát itt Zoli a rangidős? Igen. Akkor az ő szava szent a csapatban?
3: Nem.
2: Dehogy.
1: Te vagy szent. Egyébként bármilyen generációs különbség, az így kijön akár a zenealkotásban, vagy nem tudom, a színpadi jelenlétben, gondolatokban, lendületben. Észrevettétek ilyet?
2: Ezen gondolkoztam én is, meg tartottam tőle, de nem vettem észre semmi ilyesmit. Szóval egy hullám hosszon vagyok, úgy érzem.
3: Azért érdekes azt is megemlíteni, hogy nagyon nehéz olyan embereket találni, akikkel jól össze lehet dolgozni, meg jól együttműködni, meg van a közös hang. Szóval mi nem csak zenén szeretünk együtt, hanem emberileg, és nagyon kedveljük egymást, jobban vagyunk, barátok vagyunk, és igazából ez nem válogat a korban, tehát igazából ezt nem lehet korban meghatározni.
1: Szuper, na hát Csaba, hozzád fűződik a következő dal, amit hallani fogunk.
3: Igen, tehát most pont az előző dal is olyan volt, amit már nagyon sok évvel ezelőtt megírtam, a zenét. Szöveget nem tudok írni, úgyhogy Martin meg tud menteni ilyen szempontból. De a következő dal pedig úgy volt, hogy egyszer mentem a Szegedi utcán, és bevillant ez a dallam a szöveggel együtt, angolul se tudok, úgyhogy ő javította ki. És annyira jellegzetes volt, meg annyira valahogy megjelent bennem ez a dallamvilág, hogy azonnal fel is szálltam a buszra, felénekeltem hangjegyzetbe, hazamentem, gitárral felvettem, küldtem Martinnak, hogy írja alá, hagyja jóvá. Ő azt mondta, hogy ez így akkor jó is lesz, mehet.
2: Igen, és azt mondta, hogy azért olyan jó, mert ő szereti a Scorpions-t, és akkor milyen jól lehet rá vokálozni, úgyhogy ez csak kettem, mert Zoli meg Árpi nem vállaltak az éneklés, de most kettem megpróbáljuk előadni.
1: Oké, Feeling Alright élőben itt a Petőfin, már is jön az Apollo Jam-től.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Apollo Jam, ők adják ma az élő stúdió koncertet itt a Petőfin. Zoli Torontóból üzennek tek. Jók a fiúk, jó férfi zene, ezt üzeni.
1: Szuper, köszönjük
0: és
1: szépen.
0: És jönnek itt szép számmal üzenetek a Facebook oldalunkon is, ahol láthatóak is vagytok. Szuper csapat, Barbara írja. Aztán Szandrától jött, nem csak magyar szöveget tud Martin szépen énekelni, de még spanyolul is jól nyomja, az is megér egy számot.
1: Most már tudom, ki írta. Vagyis nem tudom, köszönjük szépen. Random emberek, köszönjük.
0: Nem, figyelj, viszont... Na jó, talán akkor még bele is csempészük a műsorba ezt a spanyol kis
1: tudjuk, mert.
0: Kiruccanás. Mehet? Jó. Nagyon nagy ölelés nektek, ez közben Zoltántól jött. Öröm volt veletek együtt egy rendezvényen. Fantasztikus csapat, tiszta szív. Csabinak pedig nagy öröm volt a szülővárosodban rendezni egy bulit veletek.
2: Ha, jó volt.
0: Nagyon jó fiúk. Munka közben is kötelezőek vagytok, annyira jó. Na, jó visszajelzéseket kaptok.
2: Szuper, örülök.
0: Várjuk akkor nagyon a folytatást. Kettőig ugye élő stúdiókoncert itt a Petőfi, ma az Apollo Jam-mel.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
4: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az új

0: magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban
1: az Apollo Jam, a poprock formáció egyenesen Szegedről. Ott most milyen idő volt reggel, mikor elindultatok?
2: Borult volt. Igen. De aztán, ahogy jöttünk Pestre ki, az ég felszakadozott, és egyszerűen...
1: Hát, ugye, kisütött a nap. Egyébként Szegedre egy picit vigyük el a hallgatókat. Szegedre miért érdemes oda ellátogatni? Én nemrég voltam, a Vadasparkot megjártuk, hát ellenyűgözött, hogy nagyon szép környezetben van. Csodálatos. Igen. Szerintem.
2: Igen, például, hogy a zenénél maradjunk, van egy No Milk Today nevű hely. Az egy kis klub, és ott rengeteg elég nemes előadó szokott fellépni, tehát ez zenéleg oda azt érdemes megnézni. Látványvilágra pedig hát a Dom tér, Szent István tér és a Széchenyi tér, ezek az, amiket lehet látni, és hát egyébként elég élhető városi szerintem.
1: Szeretitek akkor?
2: Igen.
1: Jó ott lenni.
2: Jó.
1: Nem tervezitek, hogy máshova költöztök?
2: Nekem mindig eszembe jött külföld is, de most jól érzem.
1: És külföld akkor hol?
2: A külföld akkor maradnék a napsütésben és mediterrán természetesen, olasz, spanyol, ilyesmi.
1: Na hát egy kicsit jobban megismerünk titeket itt az adás alatt, és a zenék kapcsán is, ugye ott is többféle történet előtérbe kerül a következő dal kapcsán. Merre fogunk járni?
2: Igen. Hát ez egy ilyen kis, milyen szót írtunk, bohókás dal, mind a dalon, világban, mind a szövegben. Talán azt tudnám mondani, hogy arról szól, amikor két ember ott van egymásnak, de érzik, hogy ez nem lesz komolyabb. Valami hiányzik a másikból, de legalább van valaki. És talán erről szól ez a dal.
1: Legalább van valaki.
2: Istenem. Igen, nem lehet komolyan venni.
1: Majd beszélünk. Ez szól élőben itt a Petőfin az Apollo Jam-től.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban az Apollo Jam-mel, a csavar látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Azt írja Gergely, a sok megcsinált, kitalált sztárocska, remélem figyel. Mire figyeljenek? Jó. Szívesen hallgatnám akár minden nap itt a Petőfi Rádióban a számaikat. Yes. Nagyon jó hallgatni, Sándor és Szandra nagyon itt egyöntetűen.
1: De szuperek ír. Vagytok, köszönjük.
0: És a 06303030380-as számunkon is hozzá lehet szólni a műsorhoz. Az kis andalgós részek nagyon tetszettek a zenében.
1: Melyikre gondolsz, hogy amikor ilyen kis... Ja,
0: igen, hogy mint amikor az ember így andalog, és úgy gondolkodik, ja, hogy rúgdossa a faleveleket, hogy na, ami legyen.
1: Igen. Hát igen, sokat gondolkoztam ezzel a dallamon, hát és ezzel belőle szeretem én is játszani. Olyan dallamos, jobban szeretném az olyan dalokat, amiknek jobb a dalamvilága is.
0: Na hát még jön a folytatás, úgyhogy yes. Kíváncsian várjuk, hogy milyen dalok jönnek még. Majd beszélünk, ezt találtuk az imént, és már is jön a folytatás az Apollo Jam-től.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a szegedi poprock formáció, az Apollo Jam, akiket te is látsz Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Hát beszédes a póló, ami rajtatok van, Martinez Zoli, Electro Zero, meg egy Beatles póló.
2: Így van. A mai napon egyébként John Lennonnak a születésnapja van. Oh. Úgyhogy micsoda együttállás, bár nem hiszek az ilyenbe, de szeretem őket, igen.
1: Mi indított el titeket a zene irányába? Mi volt az első nagy benyomás, aminek a hatására így tulajdonképpen kirajzolódott, hogy akkor ez lesz?
3: Hát én amikor igazából még beszélni sem tudtam, akkor a szüleim egyszer felvettek videókazettára, mert még abból az érából származom, egy filmet, aminek az a cím, hogy a Buddy Holly Story. És az annyira zseniális ez a film, annyira meg van csinálva, hogy tényleg a zenészek azok lejátszák valóban, vagy a színészek azt, amit ugye ott csinálnak, és annyira jó az a film, hogy gyakorlatilag azt mondták a szüleim, hogy egy nap kétszer is le kellett nekem játszani, és ugye volt egy kis piros gitárom, és akkor azzal ott előtte én, és ugye én Buddy Holly volt. És akkor igazából ez innentől kezdve folyamatosan a gitár, aztán beirattak zeniskolába, és én nagyon megszerettem, tehát mindig is nekem ez nagyon fontos volt.
1: Milyen furcsa, nem, hogy van egy ilyen benyomás akár gyerekkorban, ami annyira beivódik, hogy aztán valahol, hát most, hogy ez véletlen, vagy nem véletlen, de elindít egyfajta utó Martin nálad?
2: Hát én nálam sajnos sokkal később indult ez. Lehet, hogy többet tudnék, hogyha a gyerekként kezdem, de kettő filmet láttam, amiben ukuleléztek, és akkor az nagyon megtetszett, úgyhogy megvettem egyet, aztán 4 évvel később elkezdtem rajta játszani. Ott pihent addig szegény, de hát ne hangszer, az nem romlik meg. És akkor utána elkezdtem rajta pöttyögni, meg mellé énekelni, és akkor több visszajelzés is jött, hogy ez egy egész rendben van. És akkor beiratkoztam egy iskolába, ahol elkezdődött ez az egész.
1: Uh-huh. Hát Zolinál is valami hasonló volt, hogy otthon elpötyörészett a basszusgitárral, aztán gondolta, akkor ezt kicsit vegyük komolyabbra. Hát
4: ennek van azért előzménye, édesapám foglalkozott kicsi gitározással, szintetizátorra, és akkor végül is egy barátom révén indultunk el valamikor, a ki sem mondom mikor.
1: És aztán?
4: És aztán volt zenekar, volt zenekarozás, volt ifjúsági napok, volt minden, utána volt egy kis szünet, és aztán ez felelevenedett, ez a dolog, és akkor úgy gondoltam, hogy a jelenlegi foglalkozásom mellett ez belefér, és akkor így. Nagy szerencsém van, hogy nagyon jó emberekkel hozott össze a sors, legjobb. És akkor a legjobbakkal így van.
1: És tehetségkutatóban gondolkodtatok például? Azért az sokaknak egy nagy ugródeszka.
2: Hát én őszinte szóval, ami a tévében megy, abban nem igazán, mert úgy érzem, mintha nem az lenne a lényeg, hogy ki hogy zenél.
1: De azon kívül vannak azért sok.
2: Igen,
1: más.
2: Indultunk egyébként, például pont legutóbb is, és kaptunk ott kritikákat, amiket most igyekszünk megfogadni, például nem volt elég vokál, úgyhogy most Csaba gyakorlatilag egy rádióműsor előtt egy héttel talált ki sok vokált.
3: Kitaláltam én már az korábban, csak nem akartam.
2: Ja,
1: csak nem adott neki senki mikrofont.
2: Igen, szóval amiket ott mondtak, azt megfogadtuk, ott nem értünk el még jobb helyezést, de hát igyekszünk nem.
1: És mit mondtak még, amit azóta már hát előszeretettel?
2: Igen, azt mondták, hogy ügyesek vagyunk, az eleje az meg volt, hogy mindenki jól játszik, meg énekel, viszont azt mondták, hogy kicsit koncepció nélküli, amit csinálunk, például a szöveg, ami nagyban az én felelősségem, de nem tudom, én úgy érzem, hogy a dallam visz inkább, meg a dal, és nem feltétlenül a szöveg. Remélem, hogy később majd ez változik, és lesznek sokat mondó dalok is, de most ezek ilyen inkább ilyen dalomosabb, vidámabb, meg ilyesmi dolog.
1: Nem lehet, hogy az, hogy minden dalatok egy kicsit más, és ezért így nem lehet úgy egy csokorba fűzni, hogy nagyjából ki is az Apollo Jam.
2: Igen, ezt is mondták, jól látod, igen.
1: De hát ez nem feltétlen baj, nem?
2: Szerintem, mert hogyha nem, tehát van olyan zenekar, aminek valamint, hogyha minden folyamatosan ugyanazt adat játszaná, csak egy más. Hát nálunk ez biztos, hogy nincs így, és szerintem ez pozitív.
1: Mindenki mint az esküvőn, amikor elindul a szinti alap, nem? És az megy 2 órán keresztül, csak a szöveg változik.
2: Az a műfaj, az távol áll tőlünk, de így van például.
3: Tehát ez koncepció is volt nekünk, hogy nem akartunk ugyanolyan számokat írni.
2: Hát igen.
3: Szóval igazából pont azt kaptuk kritikának, amit alapból is ugyanúgy gondolunk.
2: Azt hittük, hogy pozitív.
1: Na, hát hallgatókat is várjuk, a véleményeket, hogy ki mit gondol, és mit hall, mit lát. Lehet építőjellegű kritikát megfogalmazni a 0303030380 számunkon, illetve itt a Facebook oldalunkon is. I Was Yours, most ezzel fogjátok folytatni. Kis történet a dalhoz?
2: Igen. Ezt én hoztam, ezt a dalt. Érdekes, a refrén az hamarabb megvolt, mint a verze, az egy ilyen nagyon egyszerű kis dallam, és angol szöveget éreztem rá, és aztán pedig, ahogy kicsit játszottam még vele, eszembe jutott a verze, ami szerintem sokkal izgalmasabb lett, mint a refrén, Sőt, annyira, hogy én szerintem ezt el tudnám képzelni, mondjuk, ha egy producer vagy egy DJ-vel összedolgoznánk, és ebből egy jó kis ilyen, nem tudom, könnyed sláger lenne. Úgyhogy Kata, te is, hogyha meghallgatod, kérlek mondd el, hogy nagyon jó, vagy csak jó.
1: Ja, azt hittem, hogy álljak be a producernek.
2: Ha azt csinálod, akkor persze megköszönjük.
1: Nem, bármit megbeszéltünk. Na, halljuk a dalt először is. Jó, I was yours itt a Petőfin élőben, az Apollo Jam-től.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Az Apollo Jam-et hallatod élőben itt a Petőfi, majuk adják a stúdió koncertet, ez volt az I Was Yours, ígéretes kis zene. Egyébként jobból könnyű jobbat csinálni, úgyhogy nyilván fel lehetne még ezt turbozni. Uh-huh. Azon gondolkodtam itt menet közben, mert ugye kértétek, hogy álljok be adott esetben, hogy mivel lehetne teljesen így eltérni ettől a hangzásvilágtól, hogy mivel lehet így megtrollkodni ezt a produkciót, és a pánsíp jutott össze. Beállnék egy pánsíp, mindenki nézi, úristen, mi eltévedt a lány, mi történt? Na jó, viccet félretéve, nagyon szuperek a srácok. Írja a Károly, jó hallgatni feltekert hangverővel, Nagyváradon jár éppen egyébként, és ott hallgat most titeket. Jó hallgatni, ezt írja Alexandra is, és Balú is üzent, hogy pont azon gondolkodott, hogy megkérdezi ezt a tehetségkutatósdi, de úgy volt vele, hogy annyira patika minden, hogy biztos, hogy nem voltatok ilyenen. Ott egyébként az zsűrinek szinte semmi nem jó, nem? Vagy csak ő érzi ezt? Hát nyilván szeretnének meg is érvényesen, valamit mondani kell, nem lehet nincs dicsérni.
1: Igen, hát sokban igazuk volt, és hát valaki nyert, úgyhogy nyilván volt értelme, nekünk is tapasztalatnak eddig.
0: Uh-huh. Itt van Szabesz is, hát így kell megadni az alaphangulatot a hétvégéhez, könnyed lendület, jó hangulat, srácok, csak így tovább, építsétek a saját zenei világotokat, én pedig kíváncsian várom, mit hoztok még nekünk. Na hát akkor hamarosan folytatjuk tovább, itt a Petőfin egy kis country is mindjárt jön, tudomásom szerint.
1: Így adtad meg?
0: Nem? Vagy nem?
2: Hát azt mondták, hogy country, és igazából...
0: Na, még begyakorolják itt a pár perc alatt is, akkor lesz country is. Tarts velünk itt a Petőfi, mindjárt folytatja az Apollo Jam.
3: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
4: Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi.

0: magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban
1: az Apollo Jam, akik, hát pop-rock formáció eredetileg, de most nagyon meglepődtetek az előbb, amikor így bedobtam ezt a countryt, pedig van egy ilyen kis country kezdet, nem, a következő dalnál, én így tudtam, de akkor...
2: Igen, valóban ezt adtuk meg, vagy ezt adtam meg, amikor Martin ezt a számot hozta, mondta, hogy kellene egy gitártéma az elejére, és hogy olyan számot írjak, ami ugye majd azt fogja eredményezni, hogy az emberek nézik a YouTube-on a tutoriál videókat, hogy most akkor ezt hogy olyan kell lejátszani. Igen, igen, ez volt.
1: Hogy álltok egyébként a videós tartalmakkal?
3: Igyekszünk. Mennyi is van fönt? Szerintem egy dal biztos fenn van már videóval, az Enyém a város, és a többin pedig majd még egyszer fogunk dolgozni.
1: Uh-huh. És ehhez külső segítséget vesztek igénybe, vagy ti meg tudjátok oldani?
3: Nem, egyelőre mi magunk csináljuk, igen.
1: Ki ebben a profi?
3: Hát én vettem egy Gambinak, hívják azt, amikor ugye a telefon... Gambi. Szerencsére nem élő adás, ugye?
1: Dehogyis, négy szem közt vagyunk.
3: Szóval vettem egy ilyet, és azzal egész eredményeket lehet elérni, és aztán meg is vágom, amennyire tudom. Uh-huh. És az ilyen az eredmény, amit látszik a YouTube-on is, Apollo Jam néven.
1: Egyébként nehéz felzárkózni ezzel a videós tartalomgyártáshoz? Ezért ez egy külön szakma már tulajdonképpen.
3: Én élvezem őket csinálni, hogy mennyire jók, azt nem tudom, remélem, hogy egész jók, de persze nagy a merítés, nyilván mindenki sokan ebbe dolgoznak. Szerintem egész jó tűrhetőek, ahhoz képest, hogy amatőr.
1: Aha, na, figyelj, fel kell zárkózni, mindent láttatni kell, most nagyon e felé megyünk, ugye, hogy ami nem látszik, vagy aki nem látszik, az nem is...
3: Így van.
1: Hát jó, ez most ilyen, kicsit én is alul maradtam ebben, mindegy, beszéljünk rólatok. Táncolni fogunk, ugye?
3: Igen,
1: legalábbis erre buzdít a következő dal a címében, táncoljatok, úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást, itt a Petőfin az Apollo Jam.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Az Apollo Jam zenei világát hallhatod ebben az órában itt a Petőfin. Jó érzés látni, írja Szandra, amikor egy feltörekvő zenekar szívvel, lélekkel csinálja azt, amit szeret. Az Apollo Jam előtt még rengeteg lehetőség áll, és kívánom, hogy minél több emberhez eljusson a zenétek. Minden nagy név valahol elkezdte, és lehet, hogy most éppen egy új kedvenc zenekar születésének vagyunk a részesei. Sok sikert nektek, srácok!
1: Nagyon kedves, nagyon szépen köszönjük. Ilyen kritikákat vártunk volna a tehetségkutatón is, de mindegy.
0: Most megkaptátok, országos rádióval. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább, Ildikótól is érkezik. Hát én azt hiszem, hogy nagyon jól összefoglalta Szandra és Ildikó is, úgyhogy köszönjük szépen ezt az órát. Minden visszanézhető, visszahallgatható a Petőfi Facebook oldalán is, hamarosan majd a YouTube csatornánkon is. Nektek sok sikert, Apollo Jam, nálunk pedig mindjárt jön Lotfi Begé és Kollányi Zsuzsi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik, több, mint gondolnád.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
8: A kemény hétköznapok után.
9: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
8: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
9: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett Sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
8: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
9: De azért legyél éber.
8: A magyar zene most szombaton és vasárnap
9: nyereményt ér.
8: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
9: Minden magyar.
10: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
11: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
10: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Gábor Anikó.
8: Ez a Petőfi Rádió.
12: Változékonyra fordul az idő, akár 150 ezeren is választhatják az új katát, lezárják hétvégére a déli pályaudvart.
8: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Autó és tehergépkocsi ütközött az M7-esen a főváros felé Székesfehérvárnál. A 67-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Szintén egy műszaki hibás kamion okoz fennakadást a 832-es főúton Csót közelében. A 14-es kilométernél irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
8: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
12: Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat. A kormány ezt akarja korrigálni, tette hozzá. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. A kormány döntéséről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Saját jogkörükben kormányzati utasítás nélkül jártak el a hatóságok az úgynevezett úgynevezett aranykonvoj ügyben, írta közleményében Orbán Viktor. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke úgy fogalmazott, hogy sikeresen megállították és felszámolták az ukrán maffia pénzügyi akcióit Magyarországon, és ha szükséges lett volna, maga is kiadta volna az utasításokat. Tegnap Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szólította fel Orbán Viktort arra, hogy tisztázza, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. Az ügyben a terrorelhárítási központ egykori vezetője, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztályvezetője mellett három járőrt is gyanúsítanak, akik elismerték, hogy meghamisították a jelentést. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Holnap és vasárnap korábban elmaradt munkálatokat végeznek el. A karbantartás idején a vonatok a kelenföldi pályaudvarra érkeznek, és onnan is indulnak.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Változékonyra esősebbre fordul az idő, ma délután még általában több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Holnap napos felhős idő mellett napközben nyugaton, estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra, a szél átmenetileg többfelé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok között, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 2 elmúlt, és az időjárás nem adja ki, mi akkor is egy kicsit visszahozzuk a nyarat és a nyári feelinget Lotfi Beginek és Kollányi Zsuzsinak köszönhetően. Ők indítják ezt az órát, és jönnek még sokan mások, újdonságok is lesznek. Tarts velünk, nagyon jó szórakozást!
2: Itt egy újabb óra! Kizárólag

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Zené vagy énekelj te is élőben.
0: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
1: Minden magyar.
0: Ez

Petőfi Rádió, minden magyar. Előttünk a hétvége, már sokaknak ez már ilyenkor péntek délután kettő után megkezdődik. 0-30-30-30-380, ne feledd, ha a közlekedésben valahol fennakadást észlelsz, akkor itt jelez nálunk, hogy segítsük az úton lévőket, és az, hogy különleges koncerttel tisztelegnek. Hamarosan Kurták György munkássága előtt a 100 éves zeneszerző, a Koncertó Budapest tiszteletbeli elnöke évelei ünneplésének utóhangjaként a Magyar Kincsek ünnepes sorozat keretében kamarazenei műveiből lehet majd válogatást hallgatni. A Duna ugyanis a vasárnap este élőben közvetíti a Zeneakadémia nagy terméből a hangversenyt, melynek első részében a közönség Kurták kamarazenei alkotásaiból hallott válogatást. A koncertet Keller András vezényli, a műsorban pedig számos vendégszólista is közreműködik. Kurták György operájának nemzetközi bemutatója élőben, tehát a vasárnap este 19:45-től a Dunán. Itt a Petőfin pedig a Zanzibár.

Petőfi Rádió minden magyarra folytatásban egy olyan hölgyel, aki még 2021-ben tűnt fel először a Well Hello-s című lemezén vokálozott. Azóta pedig saját szóló projektjét egyengeti, és sajátos dark pop stílusban alkot, valamint hoz fel olyan témákat, amiket szerinte nem feszegetünk eleget. Első nagy lemezén az elengedés gyász folyamatát vezette végig, dalaiban többek közt a szorongásról, a bántott emberek által elszenvedett fájdalmakról, az intimitásról és a nőgyűlölet boncolgatásáról énekelt. Most pedig legújabb dalával hallhatod itt a Petőfin Ceglédit.

0: Ők voltak a Titanit, a Petőfi. 2:43, lássuk, mi a helyzet a közlekedésben.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: Több baleset is történt sajnos, az egyik az M6-oson a főváros felé vezető oldalon Nagy Tétény térségében közel az M0-áshoz. A 16-os kilométernél csak a leállósávon lehet haladni. Az M7-esen a főváros felé Székesfehérvár térségében a 67-es kilométernél is lezárták a külső sávot. Itt a kialakult dugó egy baleset miatt már 2-3 kilométeres. A Cinkota és Zsámbok összekötő úton szintén baleset miatt megállították a forgalmat a 25-ös kilométernél, a kitelti észak felé Vágszent Lászlónál tud kerülni. Az M1-esen Budapest felé pedig ma is az erős forgalom miatt több helyen szakaszos a torlódás, az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt. Egy hallgatónk pedig jelezte, hogy Csenger irányában rengeteg, szintén a kamion szétvágják az utat, 49-esen T-boly. Balesetmentes közlekedés, sok türelmet. Péntek délutánra 06303030380, a továbbiakban is itt informálhatsz, SMS-ben vagy Viberen.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: jelentem, mindenki a helyén. Pontban 3 óra van. Anikó meghozta a legfrissebb híreket. Utána jön a Fish.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékonyra fordul az idő, felfüggesztik a déli körvasút beruházását, hétvégén rendezik a Budapest maratont.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: 2 autó karambolozott az M6-os főváros felé vezető oldalán Nagy Tétény térségében, a 16-os kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Egyesével megkeresik azokat a betegeket, akik legalább 1 éve várnak műtétre, hogy felmérjék állapotukat, és mielőbb ellátáshoz jussanak, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a beavatkozásokat szükség esetén este és éjszaka is elvégzik. Veszélyes kórokozót találtak a kisvárdai kórház vízhálózatában, ezért korlátozták a vízhasználatot. A Szent Damián görögkatolikus kórház közleménye szerint a fertőzés veszélye a 200 ágyas pavilon épületet érinti. Az intézményben megkezdték a fertőtlenítést, a betegeknek és a dolgozóknak pedig palackozott ivóvizet biztosítanak. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett 14 különböző távra. Holnap lesznek a rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye, vasárnap pedig a klasszikus hosszú távok megmérettetéseit rendezik.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. A 32 között búcsúzott a 100 kg-os végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. A brit George Russell, a Mercedes versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es szingapúri nagydíj egyetlen szabad edzésén. Őt a monakói Charles Leclerc a Ferrarival és a brit Lando Norris a McLarennel követte. A sprint időmérő jelenleg is tart. Kiesett a shanghai tenisztornán Novak Djokovic. A 39 éves szerb a keménypályás tornán rögtön az első mérkőzésen vereséget szenvedett a lengyel Hubert Hurkacstól 6-4-6-3-ra. Befektetőt keres az Everton labdarúgó csapata. Dan Friedkin amerikai tulajdonos 2 évet követően adna túl a Liverpooli együttesen. A Premier League mostani idényében az Everton még veretlen, 5 forduló során szerzett 9 pontjával a 7. helyen áll. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap napos felhős idő mellett napközben nyugaton, estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra, a szél átmenetileg több felé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok között, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután, 3 után is együtt töltjük a mai délutánt. Nagyon jó zenéket hoztam, köztük lesznek újdonságok és olyan jól ismert kedvencek, amik biztos, hogy felidéznek majd jó néhány emléket. Ezeket meg is írhatod a 0630 30 30 380-as számunkra. Fish, velük kezdünk!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar. Felpezsdül hamarosan újra az élet a fővárosban, és együtt dobban mindenki szíve, hiszen újra lesz futóverseny, méghozzá a tapasztalt maratonistától a kezdő futóig, a családoktól a baráti csapatokig mindenki megtalálható lesz, és nagyon nagy szükség van ilyenkor mindig a tapsra, a bíztatása. A rakpart panorámája, a város ikonikus hídjai mindig hajtóerőt adnak, és a szorgosan szedett lábakhoz persze lezárás is társul, de valamennyi lezárt szakaszt majd a fővárosban a futók elhaladását követően folyamatosan megnyitják. Még egy fontos info a közlekedéssel kapcsolatban, karbantartás miatt a déli pályaudvarra majd nem érkeznek, és onnan nem is indulnak vonatok most ezen a hétvégén, úgyhogy ezzel is tessék kalkulálni. 06 30 30 33 180, ne feledd közben minket is informálni. Akár a közlekedésről, akár ha szeretnél egy jó zenét meghallgatni, Karola számolja ezúttal visszafelé az időt itt a Pető

Fontos mondani való igazi gondolatébresztő itt a Petőfin az Annán a Barbie-tól. 15-20 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők, előttünk a hétvége, most egy száraz hideg front söpört itt át rajtunk, illetve az országon. Csendes áztató eső majd a holnap éjjeli vasárnap hajnali órákban hullik majd az eddigi előrejelzések szerint, szóval bátran tervezd a hétvégi programokat, hogy később legyen mire visszaemlékezni, legyen mit mesélni. Egyébként különösen látványos most már a nappalok rövidülése egy októberben, a hónap elejéhez képest, majd december 21-én lesz a napforduló, akkor érjük el az év legrövidebb nappalát, addig ugye folyamatosan egyre hamarabb lesz sötét, azt vehetjük észre. Október 25-én vasárnap pedig esedékes az óraállítás, ugye átállunk a téli időszámításra, úgyhogy ott majd már az órán is még feltűnőben érzékelhetjük majd, hogy hamarabb lesz sötét és rövidülnek még inkább a nappalok. Itt a Petőfin pedig csemegézünk az újdonságokból is, jön a semmi.

Ikonikus dalok is felcsendülnek, óráról órára itt a Petőfin, hát sokaknak ez is jól beégett az emlékezetébe, bizonyára van néhány történeted, ami a Mizuhoz kapcsolódik. És akkor nézzük a pop történelmet, hiszen az egyik legértékesebb relikvia, ami nem csak a zene, a divat történelem részévé is vált, Michael Jackson piros bőrdzsekije, amit a Thriller című videóklipben is viselt, hamarosan képzelt ismét árverésre kerül. 2011-ben már egyszer elkelt 1,8 millió dollárért, és most az árverés egyik különlegessége, hogy a várató értékét az aukciós ház csak külön kérésre árulja el, ami ugye tovább fokozza az érdeklődést. Egyéb ruhadarabok és kiegészítők szintén megszerezhetők lesznek, például mokaszínek és az az ezüst kesztyű is, amit még 83-ban Michael Jackson akkor viselt, amikor egy televíziós külön kiadásban először mutatta meg a világnak a legendás Moonwalk tánc lépést. És itt a Petőfi nem csak a pop királyára, Michael Jackson, emlékeztünk most az elmúlt percekben Siklósi Őrsre is, az AVS egykori frontemberére, aki mindössze 29 évesen hunyt el.

cassé. Pour rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és itt van a srác, a fiú, a férfi, aki mindig készül egy meglepetéssel, vagy többel is, de egy biztosan a következő
1: elotthon. Én vagyok a srác, aki mindenkit haza kísér ma délután is, jó?
0: Hoppá, na ezt elfelejtettem, igen.
1: Úgyhogy beülök mindenki mellé az autóba, az anyósülése, és akkor ott fogok így csiripelni.
0: Oké, na hát arra gondoltam, hogy mindig hozol valami játékot.
1: Igen, hozok játékot Petőfi Rádiós ajándékcsomagért, úgyhogy ez kerül a fókuszba 4 és 5 óra között. A részleteket majd mondom 4 után. Egy a lényeg, 0-30-30-30-380, ide kell majd nekem írni.
0: Jó? Aki nem figyel, lemarad?
1: Hát igen, igen.
0: Ajaj, akkor tessék figyelni mindenki a részleteket. Kívánságműsor is lesz?
1: Lesz bizony, úgyhogy oké, már várom az üzeneteket. Jó, lehet hívni is 061-759-6060. A vonalat most megnyitom.
0: Úristen, akkor szép délután mindenkinek, és ezzel indul már is a következő óra, vagyis a Petőfi csúcs.
2: Velem él az utca, hajnalban elindul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Gábor Anikó.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Változékonyra fordul az idő, felfüggesztik a déli körvasút beruházását, megtalálták az egy hónapja ellopott Renoir festményeket.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Két autó karambolozott az M6-os főváros felé vezető oldalán Nagy Tétény térségében. A 16-os kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom. Baleset történt a 26-os főúton Sajó-Szentpéter közelében. A 11-es kilométernél Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon a forgalmat megállították. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük Tesseri Zoltán volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt is meghallgatja. Október 15-én zárt ülésen a bicskei gyermekotthon két munkatársát hallgatják meg. Csaknem 7000 embert vettek őrizetbe a szeptember közepe óta tartó franciaországi diák tüntetéseken, többségük kiskorú, írja a Figaro című francia lap kormányforrásokra hivatkozva. 21 embert előzetes letartóztatásba helyeztek. A tiltakozások a tervezett tanári létszám csökkentés és az oktatás alulfinanszírozottsága miatt kezdődtek. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. Szlovákiában egyenruhás és civil ruhás rendőrök is felügyelik az oktatási intézményeket, Lengyelországban pedig több mint 10 000 iskolában tartottak ellenőrzéseket. Megtalálták az egy hónapja ellopott két Renoir festményt, írja az AP hírügynökség. A francia rendőrség egyelőre csak annyit közölt, hogy az ügyben 6 embert letartóztattak. A tolvajok még szeptember közepén a drótkerítést átvágva törtek be a Cagnes-sur-Mer-ben található Renoir múzeumban, ahonnan ellopták az impresszionista festő 4 alkotását. Menekülés közben azonban észrevették őket, és 2 festményt a múzeum udvarán eldobtak, így csak 2 másik képet vittek el.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap napos felhős idő mellett napközben nyugaton, estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg többfelé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok között, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Péntek délután 4-kor. Ilyenkor már a levegőnek is hétvége illata van, nem? Számíthatsz rám a folytatásban is, lazítsunk együtt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Mindjárt játék indul, amelyben Petőfi Rádiós ajándékokat nyeretsz. Maradj velem!
3: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Laci játszik, ó nincs. A Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: A péntek délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről, hogy hol készül lassulásra. Például az M6-oson Budapest felé, Nagytétény közelében az M0-ás tombóponthoz közel két autó ütközött össze. A 16-os kilométernél csak a leállósában megy a forgalom, mindez tehát az M6-oson Budapest felé, Nagytéténynél, ahol baleset történt. Két autó koccant a 82-esen Zirce és Eplény között, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát baleset Zirce és Eplény között a 82-es főúton a 16-os kilométernél. Baleset van a 26-oson Sajó-Szentpéter közelében, a 11-es kilométernél Sajó-Szentpéter felé megállították a forgalmat, tart a helyszínelés, ez volt innen a legutóbbi infónk, tehát baleset a 26-oson Sajó-Szentpéter közelében a 11-es kilométernél, de az egész országból várom a közlekedés infókat. Csengerből, Dabassról, Orosházáról, hív most 061-759-6060.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
1: Petőfi Rádió.
0: Ahogy ígértem, mindjárt játék indul Petőfi Rádiós ajándékokért, addig, oké!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. TikTok. Tudom, mindenki a munka utolsó perceit számogatja. Felpörgetjük a délutánt, hiszen hamarosan játék következik. A nyeremény egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Hogy mi ezért a teendőd? Első körben figyelni a zenék közötti felhívást. Ha azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom a jelentkezésed a 06 30 30 30 380-on, és nálunk a leggyorsabb visz mindent. Ha te leszel az első, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és tér a Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Csugok, a játék pár perc és indul.
1: Petőfi, Petőfi, ez a legújabb magyar zene.

0: cum laude színezd újra a Petőfi Rádióban, minden magyar. Én mindenkit szeretnék megajándékozni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomaggal. Nemrég játékot indítottam, de mint hogy mindig ma is a leggyorsabb üzenet küldő nyerhet. Tehát, hogyha te küldted el nekünk elsőként az előadót és a szám címet a 0630303380-ra, akkor játékban vagy, a nyertest mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, 20 percenként mondjuk a friss aktuális forgalmi infokat így péntek délután is a Petőfi Rádióban. Az M1-esen Budapest felé Szárliget térségében egy defektes kamion vesztegel a külső sávban a 46-os kilométernél, mögötte 3 kilométeres a kocsisor, mindezt át az M1-esen Budapest felé, ahol a külső sávban Szárligetnél egy defektes kamion vesztegel a 46-os kilométernél. Két autó koccant a 82-esen Zirc és Eplény között, a 16-os kilométernél a forgalomkorlátozás van. Baleset tehát Zirc és Eplény között a 82-es főúton a 16-os kilométernél, illetve baleset van Sajó-Szentpéter közelében is a 26-os főúton a 11-es kilométernél. Ezért van forgalomkorlátozás, tehát baleset a 26-oson Sajó-Szentpéter közelében a 11-es kilométernél. És te, hol hétvégézel? Merre vezet szépen? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, tényleg mindenkire számítok. Adj hírt Tompáról, Tornyos Németiből, Zalaegerszegről, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Szeretnél, szeress minden hibámmal, vezitlád kezemben a világban. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Felkészülni, vigyázz, kész rajt, játék elindítva. Nemrég szólt az óra nyerő slágere, és hogyha elküldted nekünk az előadót és a számcímet SMS-ben, és te voltál az első, akkor minden valószínűséggel most nálad csörgök, téged hívlak.
1: Igen, tessék.
0: Hello, szia, én a Petőfi Rádióban hívlak, Szikora Tamás vagyok.
1: Szia.
0: Te is gyors voltál, én is gyors voltam, mert hívtalak, bent vagy a játékban.
1: Ó, örülök.
2: Nagyon jó, jó.
0: Sziasztok, hello, kaphatok keresztneveket?
2: Attila, Kati, Bendegúz és Leszti.
0: Akkor az egész család most együtt van az autóban?
2: Igen, hazafelé tartunk.
0: De jó, hát a Petőfi Rádiós ajándékcsomagban pont 4 darab ajándék van, úgyhogy mindenkinek juthat valami, de hát ehhez akkor szükség van az összefogásotokra. Mondjátok el, kérlek, vagy valaki mondja el, hogy melyik dalhoz nektek szerencsét.
2: Magna cum laude, színezd újra.
0: És most jöhet a szlogen, visszaszámolok, és akkor mondjátok egyszerre, jó? 3, 2, 1, és...
3: Petőfi Rádió, minden
0: magyar! Szuperek vagytok! Akkor megcsináltátok, gratulálok!
2: Köszönjük szépen!
0: Nyertetek! Ez az, tétek a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, úgyhogy lesz min osztozni. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ezt tartalmazza az ajándékcsomagunk.
2: Köszönjük szépen!
0: Na hát remélem, hogy akkor jól indul a hétvégétek.
1: Jól ám.
2: Abszolút, igen.
0: Merre tartotok?
2: Hazafelé, már vége a hétnek. Uh-huh. Szeged egyébként.
0: Szeged?
2: Szeged, igen.
0: Na, jó idő van most Szegeden?
2: Igen, igen, kisütött a nap, 21 fok van.
0: De szuper, és mi lesz a hétvégi programotok? Mit terveztetek?
2: Hát, ez
1: biciklizés.
2: Igen, biciklizés.
0: Aha, ott a városban, vagy esetleg ott a töltésen, van bevált útvonalatok?
2: Szent Mihályon lakunk Szeged mellett, és itt a faluban lesz a biciklizés.
0: Na, szuper, hát akkor használjátok ki a jó időt. Hallom a kicsiket a háttérben a nagyon csacsognak, én akkor nektek játszom a következő dalt itt a Petőfi Rádióban, hogy még kellemesebben teljen a hazaút. A Kaukázus és a Tartós béke most nektek indul.
2: Köszönjük szépen!
0: Bízom benne, hogy mindenkinek megjött a játék kedve, mert jövő héten is lesz esélyed nyerni Petőfi Rádiós ajándékcsomagot minden hétköznap 4 óra után.

Petőfi Rádió, minden magyar. 0-30-30-30-380. Nézem az SMS falunkat, és rengetegen jelentkeztek a mai játékunkra. Mindenki játékos kedvében van. A jó hír pedig az, hogy hétvégén az óra nyerőzenéje páros belépőt érhet a DreamWorks Elfelejtett sziget című animációs film Petőfi Rádiós premier előtti vetítésére. Hétvégén is megéri tehát minket hallgatni. Szerezd meg holnap délelőtt a páros belépőt erre a filmre. Rám 5 után is számíthatsz. Indul a hétvége az Intim Tornai Illegállal. Itt az örökké.

0: Viberen a 0630 303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virágillatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
2: A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett Sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
1: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Változékony idő lesz hétvégén, folytatódnak a meghallgatások a kegyelmi botrány ügyében. Elárverezik Darth Vader fénykardját.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt a 26-os főúton, a Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon a 11-es kilométernél a forgalmat megállították. Két autó koccant a 82-es főúton Zirc és Eplény között, a 16-os kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük Tesseri Zoltán volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt is meghallgatja. Október 15-én zárt ülésen a bicskei gyermekotthon két munkatársát hallgatják meg. Hankó Balázs több mint 25 millió forintot költött VIP várószolgáltatásra minisztersége alatt, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán ismertette, hogy a korábbi kulturális és innovációs tárcavezető az elmúlt két év alatt 21 utazáshoz kérte a szolgáltatást a teljes delegáció számára. Csaknem 7000 embert vettek őrizetbe a szeptember közepe óta tartó franciaországi diák tüntetéseken, többségük kiskorú, írja a Figaro című francia lap kormányforrásokra hivatkozva. 21 embert előzetes letartóztatásba helyeztek. A tiltakozások a tervezett tanári létszámcsökkentés és az oktatás alulfinanszírozottsága miatt kezdődtek, majd helyenként erőszakos zavargásokba torkoltak. Több száz rendőr és iskolai dolgozó megsérült, két tucat iskolát pedig felgyújtottak vagy kifosztottak. Több mint 200 a Csillagok háborúja filmekben szereplő fénykard kerül kalapács alá egy amerikai árverésen. A licitálók a többi között Darth Vader ikonikus fegyverét is megszerezhetik, amelyen levágta Luke Skywalker kezét a Birodalom visszavág című rész fináléjában. A szervezők szerint a filmes relikvia átszámítva mintegy 325 millió forintért találhat gazdára.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra, a szél több felé megerősödik. Éjszaka 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek, délután 5 óra, ennél jobb kombináció aligha létezik. Indul a hétvége, a Petőfi Rádióra számíthatsz a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdés az Intim Torna Illegálé. Felráz mindenkit ez a dal, szól az örökké.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Te vezetsz, én mondom, hogy hol mi a szitu az utakon.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében az új terelésnél egy műszaki hibás személyautó veszteg el az 51-es kilométernél a külső sávban, mögötte 2-3 kilométeres a dugó. Mindez tehát az M1-esen Budapest felé, ahol Tatabányánál a külső sávban egy műszaki hibás teherautó veszteg el. Új terelés épült ki az M5-ösön, Ócsa, valamint az M0-ás csomópontja között. Fontos info, hogy aki a főváros felé tart és szeretne az M0-ásra hajtani, maradjon a külső sávban. Tehát új terelés van az M5-ösön, Ócsa, valamint az M0-ás csomópontja között. Én az egész országból várom az aktuális közlekedési infokat. Adj helyzetjelentést Monorról, Rakamazról, Oroszlányból. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Egy dal, amely szinte mindenkinek a tini korát jelenti. Children of Distance, Emlékezz rám 2, a Petőfi Rádióban minden magyar. Péntek délután, 5:30 múlt, nyakunkon a hétvége. Ki az, aki éppen peca közben hallgat minket, vagy ki az, aki pecázást tervez a hétvégére? Pintje Róbert már kifogta élete fogását. Nemrég olvastam a Halazin hivatalos Facebook oldalán, hogy 241 centis, tehát több mint 2 méter hosszú, közel 100 kilós, óriási tiszai harcsával küzdött meg Pintje Róbert, és kifogta élete fogását. A fotók erről ott vannak az interneten, tehát még egyszer 241 centis, közel 100 kilós, óriási tisza harcsát fogott ki Róbert, amihez mi is gratulálunk itt a Petőfi Rádióban. És hogyha valaki szeretné kifogni élete kapását, akkor az akár a hétvégén is megtörténhet. Most éppen nézem a horgász térképet, és az előrejelzések szerint már most is nagyon jó a horgászidő, viszont szombat délután, vasárnap reggel igazi peca idő lesz, szóval akik kint lesznek, a legjobbakat kívánjuk nekik, és várjuk majd a fotókat, a beszámolókat a kapásokról.
1: Sziasztok, én Hadik Ákos vagyok a Grabowski zenekarból, és most következik a Valamire Való című új dalunk itt a Petőfi.

0: Az őszből vissza a nyárba, a fesztivál szezonba. BSV Nagybogi Always Be Mine. A Petőfi Rádióban minden magyar. Úgy tűnik, hogy a hétvége időjárása a pecásoknak, a horgászoknak biztosan kedvez. Végre megtörhet a hetek óta tartó aszályos időszak, ugyanis szombat délutántól mindenhol elered majd az eső, és ilyen csendes, áztató eső vár majd ránk szombat éjjel, vasárnap hajnalban, tehát a hétvégén szinte mindenhol várható majd csapadék. Most pedig felhős időben 16-18 fokban autózhatunk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A péntek délutáni csúcsforgalomban is folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről. Mi mindig torlódás van az M1-esen Budapest felé, jelenleg Tatabánya térségében az 51-es kilométernél, ahol a külső sávban vesztegel egy műszaki hibás személyautó. Ezért van 2-3 kilométeres dugó, tehát az M1-esen Budapest felé, Tatabányánál az 51-es kilométernél a külső sávban. Az M7-esen pedig új terelést építettek ki az érdi csomópont, illetve az M0 csomópontja között, ezért van minimálisan lassabb haladás az M7-esen, az érdi, valamint az M0-as csomópontja között. Na és te, merre tartasz? Mindenkire számítok, várom a közlekedési infókat az egész országból. Nagykőrösről, Szeghalomból, Isaszegről hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Na és akkor nem lesz punyadás, most Majkával, itt a Parti Karantén.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy virtuális tűzijáték a születésnaposoknak. A Carbon Fools és a Birthday szólt. Pontosan 2 perccel 6 előtt. Ma boldog névnapot kívánunk a déneseknek, de köszönsd akár a szülinaposokat is. Sőt, mondok jobbat, add meg a telefonszámokat, én pedig felhívom őket. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánságműsor. 06 30 30 30 380. Ide írj. Most a Blaha Louisiana sikere közben. Itt a Nem Ereszt.
1: Nem Ereszt, engem sem az a nyár végi este.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: 06 30 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: A kemény hétköznapok után
1: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar. Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Változékony idő lesz hétvégén. Kizárják a Mészáros-Lőrincféle V-hidat a vasútépítési munkákból. Szabálytalanságok miatt azonnali hatállyal bezárt az esztergomi strandfürdő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es főváros felé vezető oldalán Tatabánya térségében az új terelésnél az 51-es kilométernél egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást a külső sávban, 2-3 kilométeres a kocsisor. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Mészáros Lőrinc cége a V-híd nem vehet részt a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekben. A párt közleményében úgy fogalmaz, hogy Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. Hankó Balázs több mint 25 millió forintot költött VIP várószolgáltatásra minisztersége alatt, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán ismertette, hogy a korábbi kulturális és innovációs tárcavezető az elmúlt 2 év alatt 21 utazáshoz kérte a szolgáltatást a teljes delegáció számára. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forint bírságot is kaphatnak. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tó védelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra, a szél több felé megerősödik. Éjszaka 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Péntek este 6-kor, remélem már mindenkinek hétvége van. Ha nem, akkor hétvégét csinálunk. Számíthatsz rám a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A Kuplung zenekar, Király Viktor és a Margaret Island tuti jönnek, a kezdés pedig a Blaha Louisiana-é. Nem eresz.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenekar.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Kállai Szanders András, aki a nemzetközi karrier felé kacsingat, ezt mutatja a legújabb Facebook posztos videó sorozata, amelynek keretében arra kéri a követőket, hogy írják meg, hogy melyik országban hallgatják a dalait. Jelentem, én Görögországban nyaralás alkalmával a görög rádióban is hallottam az ő zeneit. És te, merre vezetsz éppen?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Elsőként az M1-es Budapest felé várató torlódás Tatabányánál a terelés erején több helyen csak arra szólnak az autósok. Ráadásul az 51-es kilométernél a külső sávban egy műszaki hibás személyautó vesztegelés, ezért van 2-3 kilométeres dugó. Mindez tehát az M1-esen Tatabánya térségében a főváros felé vezető oldalon. Az elmúlt napokban új terelés épült ki az M5-ösön is, Ócsa, valamint az M0-ás csomópontja között. Fontos info, hogy aki a főváros felé tart, de az M0-ás az úti célja, tehát szeretne felhajtani az M0-ásra, a külső sávot válassza, a belsőből nem tudja megtenni ezt. Mindez tehát az M5-ösön, ahol Ócsa és az M0-ás csomópontja között új terelés épült ki, érdemes tehát a külső sávot választani. Én az egész országból várom a közlekedési infókat, mint ahogy mindig ma is. Adj hírt Tiszalökről, Nagyszékelyből, Kislődről, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Most pedig a színpadon az Ivan and the Parazol. Na jó, nem szó szerint, igaz, kimaxolták a nyarat, és most pedig stúdióba vonultak, szóval várjuk a legfrissebb dalokat. Ez most egy nagy kedvencünk a csapattól. Homok a szélben, a Petőfi.
2: Hogy ígérjem meg azt, amit nem tudok. Szeretlek, és melletted vagyok.

Petőfi Rádió minden magyar. Király Viktor után egy király programot ajánlok, mert királyrét felé vesszük az irányt. Bocs, egész hónapban jár a királyréti erdei vasút, tehát minden nap utazhatunk a kis vonattal, és szerintem érdemes összekötni ezt akár egy túrázással, mert mondhatni, hogy királyrét a Börzsöny központja, számos túraútvonal kiinduló pontja, például innen vezet túraút a csóbányosi kilátó felé is. De érdemes kipróbálnunk a hajtánypályát, amely ugye egy emberi erővel hajtott, nagyjából 750 méteres kisvasúti körpálya a királyréten. Szóval, hogyha valaki szeretne mozdonyvezetőset játszani, akkor 750 méteren megteheti, mert lábbal, pedálok segítségével hajtatjuk a hajtányt. Na ez az én ajánlatom a hétvégén királyrétre, de várom a te ötleted, a tipped is, mondjuk Viberen, küldj üzenetet a Petőfi Rádiónak.

0: Hangácsi Márton ketten a bajban, erre járt a lábunk vezetés közben. Itt a Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Balesetről jelenleg nincs infóm, ha neked van, akkor kérlek jelezd a Petőfi Rádió hallgatók felé rajtunk keresztül. Ami viszont fix, hogy az M1-esen Budapest felé lassulás tapasztalható már Tatabányánál. A terelés elején mindkét sávon emiatt plusz menetidővel tervez, mindez tehát az M1-esen Budapest felé a kiépített tereléseknél. Új terelés van az M5-ösön is, Ócsa, valamint az M0-ás csomópontja között. Fontos info, hogy aki Budapest felé tart és szeretne az M0-ásra felhajtani, válaszza a külső sávot, mert a belső átterelt sávból ezt nem tudja megtenni. Tehát mindez az M5-ösön, ahol új terelés épült Ócsa és az M0-ás csomópontja között, és hogyha az M0-ás felé tartasz, akkor válaszd a külső sávot. Te merre tartasz, mi lesz az úti célod? Mindenkire számítok. Adj helyzetjelentést Pápáról, Szombathelyről, Bükkábrányból, hívd a 061-759-6060-at.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És hogy mit hallgassuk vezetés közben, utazás közben, vagy közben, mondd meg te, hamarosan 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Az üzeneteket erre a számra is várom, 0630 30 30 380.
1: Ez

0: Petőfi Rádió minden magyar. Héttől élő kívánságműsor. Folyamatosan várom az üzeneteket 06 30 30 30 380. Niki választotta az első zenét. A kisfiával, Bencével lovaglásról tartanak hazafelé. Kovaszki meg a Vega varázsszavak a tiétek.
1: Ezek a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó teital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
7: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
8: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Változékony idő lesz hétvégén, kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Futóverseny miatt változik a közlekedés a fővárosban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Összeütközött két autó a 27-es főúton, a 15-ös kilométernél Szendről át határában a forgalom félpályán halad. Kamion és autó karambolozott a 442-es főúton Tiszaföldvár és Kunszentmárton között. A 33-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Mészáros Lőrinc cége a V-híd nem vehet részt a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekben. A párt közleményében úgy fogalmaz, hogy Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülési körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a vízvegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyitják meg a medencéket, és akár 5 millió forint bírságot is kaphatnak. Hétvégén rendezik meg a Budapest Maraton futóversenyt, ezért több helyen változik a közlekedés a fővárosban. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Pázmány Péter sétányt. Holnap a Budai alsó és felső rakparton, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett közösségi közlekedési járatok terelve közlekednek.
2: Petőfi Rádió. Sport.
10: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László. A 32 között búcsúzott a 100 kg-os végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. A Red Bull Holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. Második a Mercedes brit versenyzője George Russell, míg a Ferrari pilótája Charles Leclerc végzett a 3. helyen. Szombaton magyar idő szerint 11 órától rendezik a sprint futamot. 2029-ig szóló szerződést hosszabbítást írt alá a bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapatával Miljan Krpić. Az Eto kapitánya úgy fogalmazott, magasba akar emelni egy trófeát az idény végén. A török élvonalban szereplő Gencsler bírligi vezetőedzője lesz Bernd Storck. A korábbi magyar szövetségi kapitány az idény végéig szóló szerződést írt alá új csapatával, amely jelenleg a 13. helyen áll a bajnokságban. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra, a szél több felé megerősödik. Éjszaka 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Este 7 óra van, ez már nagyon hétvége. Számíthatsz rám a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, kezdődik az élő kíválság műsor. Na és hogy neked melyik dal csinálná meg a péntek estét? Várom, hogy becsörögj 061 759 66-ban.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Hello Tomi, drága egyetlen kislányomnak, Tápai Vandának a 18. születésnapja alkalmából küldenék neki egy számot. Vasárnap bulizunk, Zúza pörkölt lesz, torta, stb. Küldi a következő zenét édesapja Pellértről. Kedves Tápai Vanda, Isten éltessen téged, boldog szülinapot! Együtt ünnepelünk a Petőfi Rádióban. És amíg kinek játszom a következő dalt, azt már nem én mondom,

0: keresztneved, Léci?
1: Kornél.
0: Oké, Kornél, megdumáltuk.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is köszi, sziasztok.
1: Ja, szia, hello, hello.
0: Mást is szívesen meglepünk, hívd a 061 759 60 60-at most.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló. Zenét szeretnék kérni.
2: Hello, ki szeretne zenét kérni? Én Tomi vagyok.
3: Én meg Éda.
2: Éda, szia Éda. Mit csinálsz éppen, miközben hallgatod a rádiót?
3: Vacsora készítés közben.
2: Na, és mi lesz a menü? Mit főzöl?
3: Hát virslit csinálok. Virslit sütök.
2: Virslit sütsz, aha. És ezt mivel fogod enni? Zöldségekkel, kenyérrel?
3: Kenyérrel. És ketchuppal.
2: És kinek sütsz vacsit?
3: A testvéremnek meg anyának, apának.
2: Kész, háziasszony vagy már.
3: Igen.
2: És milyen dalt hallgatnál vacsi készítés közben?
3: Nem az a lánytól, a Sophie és a Nem az a lánytól, a Üres szíveket.
2: Oké, jó választás. Láttad most Sophie-t a Sztárban sztár leszek? Azt hiszem, abban volt most,
3: nem.
2: Ugye? Pedig ő most
3: nem
2: eléggé
3: tudom,
2: felkapott.
3: Nem felkapott
2: lehet, nem tudom, hogy követted-e a csajt, de brutális, ahogy tudja utánozni az énekeseket. Tényleg, le a kalappal. Neked is akkor nagy kedvenced ő?
3: Igen.
2: Akkor jó étvágyat nektek a vacsihoz, a zene pedig már is indul.
3: Rendben, köszi. Hello.
2: Ez a kívánságműsor. Nálunk így indul a hétvég.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: De rengeteg üzenet érkezik a 0630303380-ra. Sziasztok, a kiskörösi mentőállomás kakas pucoló bajtársainak kérnék szépen egy számot. A holnapi kiskörösi kakasfőző fesztiválra készülődünk. Köszönettel, Brada Jani. Hajrá akkor nektek, minden bele holnap. Szia, én Viktornak, a páromnak szeretném küldeni Kaposvárra a következő számot. Üzenem, hogy kitartás neki, várjuk haza. 0617596060 a kívánságvonal. Te következel, háló, hogy szólíthatlak?
3: Én Martin vagyok.
2: Hello Martin, Mizu, mit csinál szépen?
3: Semmi különöset, barátaimmal vagyok. Na, este bandázunk.
2: Kikkel bandázol? A keresztnevüket elárulod? Mert gyanítom, hogy nekik szeretnél számot küldeni.
3: Igen, Bálint és Máté.
2: És nem tudom, játszotok, vagy mit csináltok?
3: Társasozunk, fűszerutat.
2: Fűszerút?
3: Igen.
2: Miről szól ez? Milyen játék ez? Beavatsz?
3: Hát ilyen kockákat kell gyűjteni, azoknak értékük van, és az összegyűjtött kockákból kártyákat tudsz venni, és a kártyákon ugye pontszámok vannak, és akinek a játék végén a legtöbb pontja van, az nyert.
2: Na és hogy állsz eddig?
3: Hát eddig eléggé szorosan, mert ugye most kezdtük, de én többet játszottam, szóval remélhetőleg én fogok nyerni.
2: Na, hajrá akkor, és én pedig játszok neked egy nyerődalt, vagy nektek egy nyerőzenét?
3: Igen.
2: Jude Law keringő, ez szól most a Petőfi Rádióban a kívánságműsorban, de várom a további üzeneteket is. Hívja 061 759 6060-on, 9 óráig ezen a számon elérsz.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia, ez már egy SMS, anyukámmal tartunk hazafelé, és a következő dalt neki szeretném küldeni. Oké, kedves anya, tőlünk neked szól a következő zene, de hogy melyik, azt már nem én mondom, hanem a hallgatónk, aki a vonalban van. 061-759-6060. Háló, Petőfi Rádió.
3: Marci vagyok, szia!
2: Marci?
3: Igen!
2: Hello, szia Marci, ki vagyok hangosítva, ugye?
3: Szia, igen, bocsánat, a fülemet tegyelek?
2: Nem, ahogy neked kényelmesebb, gondolom vezetsz.
3: Kérlek szépen, hát nem én, de a kedves utazós partnerem vezet, és mi egy fellépésre megyünk éppen hazafelé. Jó hosszú az út, pont a határnál voltunk lent, így Magyarország nyugati részén, úgyhogy lehet zenét kérni?
2: Természetesen, milyen fellépésetek volt?
3: Képzeled, ilyen retro terzoros műsort nyomtunk, úgyhogy hát nagyon élvezték, ilyen jó ebédhez szóval húzva. Hangulat volt, habzsi, zőzs, jettek, mulattak közben, zseni, az ilyeneket nagyon csip.
2: De énekeltek, táncoltok?
3: Énekünk, meg táncolunk, és hát engem úgy megtáncoltatott a Gyuri ember, hogy hát jó volt, igen, próbáltam lekövetni, valamennyire sikerült is, de hát pezsegtünk végig.
2: Hát akkor jó volt a közönségetek, nem paraszkodhatsz. Ez a nap csupa pozitív eddig.
3: Ez csupa, és köszönöm, hogy szeretitek a telefon, meg a bőször telefon álltam, de csak összejött, úgyhogy köszönöm szépen.
2: Összejön, most is melletted még hatan hívnak, de most te voltál a szerencsés, aki bekerült, úgyhogy mondd kérlek, hogy mit játszak nektek erre a hosszú útra.
3: Na, jöttek, köszönöm, Follow the Flow, Szélcsend.
2: Rendelés felvéve, és akkor játszom is nektek a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm, hogy
2: nálunk így indul a hétvége.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is 06-30-30-30-380. Hello Tomi Mester! Spártai erősen, de fáradtan ismét itt van a műsorban. Tudod, kinek küldök számot? Szilvia Szirának. A tanyára. Oké, Spártai küldi Szira Szilviának. Bálint a barátnőjének választott egy dalt. Csak úgy, oké. Emőkétől pedig Vibert kaptam, hogy edzésről tartanak hazafelé. Cross-tréningen voltak a barátnőjével, Ildikóval. Így legyen tétek. Az introvertár dal Azariától a Petőfin.

0: kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, szia, Prokai Attila vagyok, szeretnék egy számot kérni.
2: Attila, jókor vagy jó helyen? Kinek szeretnél zenét címezni?
3: A feleségemnek szeretném küldeni, éppen várandós az 5 hónapos gyermekünkkel, kislányunk lesz.
2: Wow.
3: És a Ocsomocsotól a jó nekem.
2: Oké, jöhet, természetesen.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Együtt vagytok, most együtt utaztok, vagy mi a program?
3: Igen, igen, igen, kis mosolyt akarok az arcára csalni.
2: Hát akkor ebből a kis mosolyból nagy mosoly lesz, mi pedig nagyon boldog babavárást kívánunk nektek.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Ciao, szia, szia. Várom a további üzeneteket is, hiszen nálunk 9-ig tart a kívánság műsor. 06 30 30 30 380, akár itt is írhatsz Viberen.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 8 után folytatjuk, nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Reni választotta a következő dalt apának. Ők éppen együtt autóznak hazafelé, mozizni voltak. Apu vedd meg a Well Hello dala, mindjárt a tiétek.
3: Apu vedd meg nekem a város, automata pártus.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékony idő lesz hétvégén. Magyar Péter lemondásra szólította fel az ASZ elnökét. Traumaérzékeny szemléletű rendelő nyílt Budapesten.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két kis teherautó ütközött össze a 8-as főúton Székesfehérvár térségében. A 2-es kilométernél a Veszprém felé vezető oldal mindkét sávján megállították a forgalmat. Kamion és autó karambolozott a 442-es főúton Tiszaföldvár és Kunszentmárton között. A 33-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás. Az állami számvevőszéket is bírálta Magyar Péter a déli körvasút építése kapcsán. A miniszterelnök szerint Vindis László, a szervezet elnöke tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. Az ASZ közleményében visszautasította a kormányfő vádját, hangsúlyozva, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együtt működtek az európai számvevőszékkel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formában. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Hétvégén rendezik meg a Budapest Maraton futóversenyt, ezért több helyen változik a közlekedés a fővárosban. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Pázmány Péter sétányt, holnap a budai alsó és felső rakparton, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra, a szél több felé megerősödik. Éjszaka 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek este 8-kor, nálunk nincs vége a kívánság műsornak, sőt, fél időnél vagyunk, folytatjuk, így várom a további üzeneteket hívásban 061-759-6060, vagy akár küldhetsz ingyenes Viber üzenetet. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia! Zenét szeretnék küldeni.
2: Ki szeretne zenét küldeni? Hogy szólíthatlak?
3: Zsófi.
2: Hello, Zsófi. Nagyon komolyba vagy most, úgy érzem.
3: Nem.
2: Milyen napod volt?
3: Egész jó, dolgoztam.
2: Dolgoztál?
3: Hát most kocsikázunk barátnőm, mert neki szeretnénk zenét küldeni.
2: Merre kocsikáztok a barátnőddel?
3: Encsen.
2: Ott Encsen belül?
3: Igen.
2: És ilyenkor kimentek, esztek egy pizzát, vagy haraptok egy giroszt, vagy csak így kocsikáztok, aztán így random összefutottok másokkal, ismerkedtek.
3: Majd valamerre tükötünk.
2: És kinek szeretnéd küldeni a következő dalt?
3: Kernének.
2: Kerne?
3: Kerne, igen.
2: Oké, és hétvégén akkor is lesz kocsikázás, vagy akkor dolgozol?
3: Lesz.
2: Legyen meg a kilométer.
3: Köszönjük.
2: Én köszi, hello, szia.
3: Szia.
4: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az új dalom.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ezen a telefonszámon pedig Tomi várja a közlekedési infokat is. Sajnos van miről beszélnünk.
0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Hallgatóink jelezték, hogy baleset történt a 8-as főúton Székesfehérvár térségében, még ott a 2-es kilométernél. Ráadásul teljes útzárban tart a baleseti helyszínelés, két kis teherautó ütközött össze, ezt már az útinformról olvasom, tehát baleset van a 8-as főúton Székesfehérvár térségében, a 2-es kilométernél, ahol tart jelenleg a műszaki mentés. A 442-esen pedig Tiszaföldvár és Kunszentmárton között is baleset történt, összeütközött egy kamion és egy személy autó a 33-as kilométernél, a forgalom csak egy sávon megy, tehát baleset a 442-es főúton, Tiszaföldvár és Kunszentmárton között a 33-as kilométernél. Vezess óvatosan, vigyázz magadra, én pedig az egész országból várom a közlekedési információkat. Tápiószeléről, Csákvárról, Balmazújvárosból hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
0: Petőfi Rádió.
2: Ez pedig a kívánságműsor. Valmar Manuel éget a nap, ez hozza vissza a nyári vibe-ot, és akinek játszhatom, Szilvia választotta a szerelmének, Babnak. Üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Szilvi és Bab, ez a tiétek. Hey, let's go!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban Dávid, aki közlekedési infóval szolgál nekünk. Hol történt legutóbb baleset?
3: Kisvárda Tesco kört forgalomnál.
2: Aha, Kékcse felé, vagy melyik irányba?
3: Kékcse felől, ahogy jöttek az autók, közvetlen a Háda üzletháznál.
2: Köszönjük szépen neked az infót, küldhetünk cserébe egy számot?
3: Küldhetel egyet. Valami jót?
2: Follow the flow, Tideni, rendben lesz?
3: Rendben, köszönöm.
2: Én köszi az infót, hogy mindig velünk vagy. Szép hétvégét neked.
3: Köszönöm.
2: Várom a további híreket is.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Márk írt nekünk, hogy radiátor szerelés közben hallgat minket a keresztapukájával, Zsoltival, úgyhogy neki szeretnéd címezni a következő számot. Hát mikor, ha nem most? Jó munkát nektek! Attila is csatlakozott hozzánk, hogy a mezőgazdaságban dolgozóknak küldi a következő számot, azzal az üzenettel, hogy várja a hétvégi esőt. Igen, a hétvégén országos esőzés vár majd ránk, holnap délutántól vasárnap hajnalig, reggelig szinte mindenhol várható majd egy kis csendes eső, áztatás. A vonalban pedig Bea, neked játszom még a következő dalt?
3: Most itt egyedül mulatozok.
2: Hát akkor nagyon jó mulatozást kívánok.
3: Minden műfajra vedő vagyok.
2: Rendben. Akkor jó mulatás, Bea. Szia. Des Pannonia, estinál

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Melinda üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a férjének Robinak kíván rajtunk keresztül nagyon boldog negyedik évfordulót. Mi is ezt kívánjuk nektek. 9 után is megéri minket választani, a folytatásban a hangulat felelős Megyesi Gábor, és ő hozza a legnagyobb magyar kedvenceket. Én pedig kellemes hétvégét kívánok. Kívánságműsor legközelebb hétfőn lesz a Petőfi Rádióban. Most léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Változékony idő lesz hétvégén. Magyar Péter lemondásra szólította fel az AS elnökét. Erős földrengés rázta meg Panamát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Egy autó és egy kamion ütközött össze a 442-es főúton a Tiszaföldvár és a Kunszentmárton közötti szakaszon. A 33-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Az M1-es autópályán éjszakai munkavégzés miatt a hajnali órákig portáltábla beszerelése, beemelése miatt a Budapest felé vezető oldal Biatorbágy térségében a 17-es és a 16-os kilométer között lezárják. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás. Az állami számvevőszéket is bírálta Magyar Péter a déli körvasút építése kapcsán. A miniszterelnök szerint Windisch László a szervezetelnöke tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. Az AS közleményében visszautasította a kormányfő vádját, hangsúlyozva, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az európai számvevőszékkel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formában. Az év végéig meg kell állapodni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint az uniónak korszerűbb, a jövő kihívásaihoz igazodó büdzsére van szüksége, és új bevételi forrásokat is találnia kell. Hozzátette, közös beruházásokra lesz szükség a kutatás, a mesterséges intelligencia és a védelem területén. Ukrajnának további támogatásra van szüksége, valamint az uniós határok hatékonyabb védelmét is szorgalmazta. Erős földrengés rázta meg Panamát. A 7,6-es erősségű földmozgás nyomán a térségben szökőárriasztást is kiadtak. Panama város több körzetében pánik hangulat alakult ki.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra, a szél több felé megerősödik. Éjszaka 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ma este is hozom neked a legjobb hétvégét felvezető kedvenceket az elmúlt 3 évtizedből itt a Petőfin. Hello! Kényelembe helyezted magad? A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A kezdésben mindjárt itt lesz az ékújdonsága, de előbb a Margaret Island jön, és az enged, hogy szabad legyek.
1: Itt egy újabb óra
3: kizáró

0: hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Vadonatúj zenével jelentkezett a hazai dark pop szintér egyik izgalmas hangja, Ceglédi. A 2021-ben a Velhello oldalán feltűnt, majd a tavalyi Késett című albumával debütáló énekesnő legújabb Tiszta című zenéje arról szól, amikor ki kell szállnunk a mókuskerékből, hogy újra rátaláljunk önmagunkra. A dal a pánikot és a saját döntéseinkkel való őszinte felszabadító szembenézést járja körül. A különlegessége, hogy kis vonathangot is hallhatunk benne, ami az átmeneti menedéket szimbolizálja. Ráadásul a producer sosehol segítségével egy teljesen váratlan Betonhofi által ihletett repbetét is helyet kapott. Hallgass meg te magad, itt a Tiszta, jön Ceglédi, és sosehol a Petőfi.

Micsoda karibi hangulat. Itt volt a karibi parti az UFO-tól a Petőfin, ahol minden magyar. Pécstől Szegedig hatvárosos turnéra indul idén ősszel Szűcs Krisztián. Az utazások egyetlenbe elnevezésű esteken a zenekaros koncertet a tavasszal megjelent novellás kötetéből válogatott felolvasások és személyes történetek egészítik ki egy egészen sajátos úgynevezett Sit Down Tragedy keretében. A 2026-os év egyébként igazi mérföldkő Krisztián pályájában a Heaven Street 7 jubileumi koncert sikere és a könyv megjelenése is bizonyítja, hogy az elmúlt 3 évtized dalaiból nem csak a nosztalgia beszél, de a legfiatalabb generációkat is megszólítják. Az őszi turnén a klasszikus Heaven Street 7 slágerek mellett vers megzenésítések, újabb szerzemények és a dalok születését felidéző sztorik kapnak helyet. És ha már klasszikusok, akkor jön is a Heaven Street 7 és a Tudom, hogy szeretsz titokban, itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Most jön még csak a péntek este legjava, úgyhogy semmiképpen sem menj messzire. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és mindjárt itt lesz a Betonhofi, Henry Sins közös újdonság, Hello Hello, de előtte még a Magas Egyi Underground is hozom a Vágtával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Változékony idő lesz hétvégén. Magyar Péter lemondása szólította fel az AS elnökét. Holnap lesz a transzplantációs világnap.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán éjszakai munkavégzés miatt a hajnali órákig portáltábla beszerelése beemelése miatt a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében a 17-es és a 16-os kilométer közötti szakaszt lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás. Az állami számvevőszéket is bírált a Magyar Péter a déli körvasút építése kapcsán. A miniszterelnök szerint Windisch László a szervezetelnöke tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. Az AS közleményében visszautasította a kormányfő vádját, hangsúlyozva, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az európai számvevőszékkel. Egyesével megkeresik azokat a betegeket, akik legalább egy éve várnak műtétre, hogy felmérjék állapotukat és mielőbb ellátáshoz jussanak, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a beavatkozásokat szükség esetén este és éjszaka is elvégzik, és tartalékváró listát is létrehoznak, hogy a felszabaduló időpontokat gyorsan betölthessék. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. A szervadományozás fontosságára hívják fel a figyelmet holnap a transzplantációs világnapon. Elsősorban az egészségtudatosság, az önrendelkezés és a társadalmi felelősségvállalás lesz a fókuszban a rendezvényeken. Magyarországon tavaly összesen 411 szervátültetést végeztek, 348 beavatkozás elhunyt donorokból, 63 pedig élő donorokból származó szervekkel történt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap a napos, felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra, a szél több felé megerősödik, éjszaka 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A legkülönbözőbb évtizedek és zenei műfajok találkozási pontja ez itt, most a Petőfin. Megyünk tovább a péntek esténkben. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. A Betonhofi és Henry Sins közös újdonságot, a Hello Hello-t mindjárt hallhatod, de előbb a Magas Egyi Underground-dal rajtol ez az óra. Itt a Vágta.
1: Itt egy újabb óra. Kizár

Mint az elején. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, bár a nevük semmi, a srácok valójában nagyon is valamit alkotnak. Na, semmi zenekarral megyünk tovább a péntek esténkben. Palcsák Bence, Balogh Titus és Balogh Gábor triója 2021 óta a hazai alter rock világban lubickol. Dalaik vadak, táncolatúak és elgondolkodtatók, fanyar ironikus szövegeikkel pedig tökéletesen fricskázzák a mindennapok furcsaságait. Ha megnéznéd őket élőben, akkor október 16-án a Gödörben a helyed. Jön a semmi, és a telefonhívás a Petőfi.

a legkülönbözőbb évtizedek és zenei műfajok találkozási pontja péntek este itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hevesi Tamás után jön a rádióbarát elektronikus popzenét pörgető Mango Blitz. A Budapest és vidéki rádiókból már jól ismerhetjük őket. A Játsz című slágerük sokáig vezette például a Petőfi Top 30-as listáját, de a Hello Hello vagy a funkosabb I Feel is sokunk kedvence lett. 2019 óta viszont nagy a csend körülöttük. Hova tűntek és mikor adnak újra életjelet magukról? Teszem fel a költői kérdéseket. Na de amíg életjelre várunk, idézzük fel az egyik nagy slágerüket. Pörögjön a Petőfin a Mango Blitztől az I Feel. So happy.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Véget ért az elmúlt két órán közösen. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál a mikrofonnál. Medgyessy Gábort hallottad, és már át is adom a terepet Fekete Lacinak és a hazai gitároknak. Egy újabb vendéggel készül Laci. Szia! Hello, hello!
1: Szia, Medgyó, és köszöntöm a hallgatókat is. Így van, fókuszban a hangszeres játék szeretete. Vendégem az Amber Smith zenekar frontembere, Ponikló Imre, egy nagyon-nagyon tehetséges énekes és gitáros, úgyhogy vele beszélgetünk, kvázi mini életút interjúként, aztán pedig hangszeres játék is lesz, természetesen fog nekünk inni majd gitározni, de úgyhogy ezzel készülök.
0: Oké, mindenképpen maradj a Petőfin, Laci tehát vár téged sok szeretettel. Mivel kezdesz?
1: Dr. Béres, szavazz a tavaszra, így már a hűvösebb idő beköszöntével.
2: Hey, szavazz a tavaszra, én megélek a teraszra, nem csinálunk most se semmit, ehhez értünk, mondd ma ennyit.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: A műsorajánló után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a hazai gitárok, amiben most is egy különleges vendégem lesz ő, Ponikló Imre, az Amber Smith zenekar frontembere, témánk ezúttal is a hangszeres játék szeretete. Tarts velünk!
3: Itt egy újabb óra

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este is egy különleges vendégül itt velem, ő Póni Kló Imre, az Amber Smith zenekar frontembere, már sokszor járt el nálunk, viszont ebben a műsorban még nem. Hát köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Na hát egy építkező jellegű kérdéssel indítunk, esetedben is, mint minden más vendégünkkel. Emlékszel-e a legelső szemnyitó zenei élményre, még akár gyerekkorodban?
1: Igazán én szemnyitó nincs, tehát hogy... Az az érdekes, hogy nekem nem, néha szoktam olvasni interjúkat, hogy hallgatni interjúkat zenészekkel, és ugye akár itthon is, és akkor így mondják, hogy úgy emlékszem, gyerekkoromban nem tudom, az apukám hallgatta Beatles vagy Led Zeppelint, és akkor nézegettem borítókat, és hogy fú, de tetszett, és stb. Nekem igazából nem nagyon volt ilyen, tehát az tény, hogy nagyon-nagyon sok zenét hallgattunk otthon, de igazából tehát így rádió szólt, tehát abszolút így a rádió valami szólt, ilyen popzene, 70-es, 80-as évek popzenéje, nagyon sokat hallgattak a szüleim, és aztán én is magamtól így, amikor egy tínédzser voltam, egy 80-as évek végén, akkor kattantam rá így a popzenére, tehát a könnyű zenére így magamtól idézőjelbe, tehát hogy magam fedeztem fel így előadókat, úgyhogy nincs ilyen nagyon ilyen első pillanat, hogy előadó, amikor azt mondtam, hogy hú, hát de szeretek zenét hallgatni, ez mindig ott volt igazából.
0: Akkor máshogyan fogom meg ezt a témát, mik voltak a legelső énekesek vagy zenekarok, amiket már te fedeztél fel? Volt-e ilyen?
1: Abszolút volt, persze.
0: Akár stílusban is.
1: Persze. Én párhuzamosan én nagyon fura dolgokat hallgattam egyszerre. No. Tínedzser koromban, mert hatalmas Pet Shop Boys rengó lettem, amiket mai napig az vagyok, én nagyon szoktam a Pet Shop Boys, tehát abszolút ilyen...
0: Vallomások Póni Kló Imrével.
1: Igen, tehát ilyen rádiópop. Nagyon szerettem, nem tudom, hát hallgatók közül, aki nem tudom, 40 pluszos emlékszik, a Bross nevezetű zenekarra.
0: Nekem a neve mond valamit, de nem hallgattam.
1: Jó, nyilván, persze. Hát ilyen, hát nem az, hogy fiú zenekar volt, mert ketten volt, két testvér volt, én ikerpár, de abszolút ilyen rádiópop volt az is egyébként. És emellett, tehát a Pet Shop Boys és a Bross mellett, iszonyúan első perc nekem a Guns N' Roses.
0: Hát, hogy így, ne.
1: Tehát így emlékszem, hogy így megláttam a zenei csatornákon a Paradise City klipjét, és azt gondoltam, hogy hát ez őrület, hogy mennyire menő, ez elképesztő, és ahogy szólt az őserő, gitárok, dobok, ez eszméletlen nagy volt. Tehát nagyon-nagyon szeretem a Guns-t egyébként.
0: Akkor építkezzünk tovább, legelső hangszeres élményed mi volt?
1: Mert én gitározom, vagy hang?
0: Amikor te a kezedben fogsz egy nem feltétlenül gitárt, lehet az dob is bármi, csak amikor itt találkoztál a saját hangoddal, mármint hogy hangszeres.
1: Értem. Nem, ez egy nagyon, emlékszem rá egyébként, ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz akusztikus gitár volt, mert nem is tudom, valami, semmi a szocialista akusztikus gitár volt, és őszinte leszek, fogalmam sincs, nem is tudom, hogy került a háztartásba. Talán egy szomszéd volt, egy szomszéd srác gitározott, és talán őtől így vettük, vagy vették a szüleim, nem tudom. Először csak én léggitároztam egyébként, aztán utána elkezdtem megtanulni az akkordokat, és ugye elkezdtem gitározgatni, és pont ilyen Guns N' Roses-okat, meg aztán 90-es évek elén ilyen mindenféle ilyen Purge, meg ilyesmi, ilyen Seattle-i zenekaroknak leszedni a dalaikat, és így indult a dolog.
0: Teljes mértékben autodidakta módon tanultál meg, vagy aztán volt valamilyen zenei képzés?
1: Hát 95%-ig autodidakta, annyi, hogy szintén az idősebbek tudják, hogy így sok-sok évtizedig Magyarországon volt egy ilyen Muszti Dobai nevezető ilyen házaspár.
0: A gitáriskola.
1: Igen. És nagyon sok kiadás, különböző címmel, rengeteg ilyen gitár. Szerintem egyébként a 40-45 pluszos gitárosok Magyarországon, szerintem 90%-ig onnan tanulták meg az alapakkordokat. Egy csomóféle könyv kiadványuk volt egyébként. És akkor úgy tanultam meg ezek az ilyen alapakkordokat, meg mit tudom én, ilyen D, A, E, stb. És akkor itt tudom én, voltak ilyen alapdalok, most ne kérdezz mi, de hogy mit volt ilyen Illés, meg ilyen Mici Mackó, itt tudom én, voltak ilyen cuccok, amik nagyon egyszerű akkordok, és akkor azok így ott is voltak, hogy fog le be ezt, aztán azt, és akkor volt nekem az én kiadványom mellé, volt egy ilyen kis nyomtatott fehér papír, amin így rá volt rajzol effektíve, hogy a gitárnak a nyaka, és akkor mit tudom én, hogyha le akarsz fogni egy, nem tudom, egy A-dúrt, akkor mit tudom, fog le ezt, meg ezt, mert felhangosítom, itt van egy gitár a kezemben, fog le ezt a hármat, és akkor ott melyik ujjaddal, és akkor, hogyha megfogjátok, hogy itt van egy A-dúr, és akkor így örült az ember, hogy jaj, de jól lehet fogni egy A-dúrt, úristen. Úgyhogy így indult igazából.
0: Mondtad, hogy 95% autodidakta, de azért rákérdeznék én arra is, hogy mikor lett neked meg a legelső gitárod? Ez lehet bármilyen használt, innen-onnan összeszedett hangszer, vagy akár egy új gitár. Mi volt a legelső ilyen, amikor már olyan komolyan gondoltad, hogy be is ruháztál, vagy kértél egy gitárt, vagy ezt hogy nézett?
1: Hát volt ezen, amit előbb említettem, ilyen nagyon ócska akusztikus gitár után. Igen? Aztán volt egy ilyen csehszlovák Jolana, pontosan.
0: Mindenkinél visszajött.
1: Nem tudom, de nagyon-nagyon vacak gitár volt, és tényleg nagyon-nagyon vacak volt, emlékszem, visszaemlékszem, és ráadásul így úgy is volt, nem is volt erősítőm, hanem volt egy ilyen rádió, ilyen az is 70-esek gyártmány, ilyen favoritású rádió, és akkor az édesapám csinált egy olyan kábelt, amikor az egyik mellett ilyen DIN, vagy mi az Isten, nem tudom, elég
0: rossz, hiszem,
1: rossz vagyok ilyen technikai cuccokban, végig az ilyen DIN kábel, volt egy DIN dugó, és akkor a másik végig ugye meg Jack, meg gitárbakás, és akkor ő így egesztett egy ilyen kábeltekem, és akkor azon játszottam, de hát nyilván ilyen borzasztóan, ilyen kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák ennek vége volt, amikor én elég későn kezdtem így, mint egy zenekaros Disney, tehát én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy én sose leszek olyan, tehát így nem volt én túl nagy önbizalmam, hogy így, mert engem sose érdekelt így a, amiket zenéket hallgattam abban, szóval nem volt ez a tekerős ilyen szólózás, én nem voltam ez az ilyen nagy ilyen szólózós csávó, sose, és akkor ezért mindig csak ilyen akkordok így játszogattam innen, és azt mondtam, hogy hát volt valahol én gitározni, nem is tudom, úgyhogy elég későn, így 90-es évek végén vettem az első ilyen korrektebb gitárt, amúgy egyébként azt sem emlékszem, mi volt, mert talán ilyen valami Squire, valami ide ilyen ócskább. Ócskább széria, az volt az első gitárom.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petrifon.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este vendégem Ponikló Imre, az Embersmith zenekar frontembere. Egyébként tökéletes ívben haladunk, ugyanis a zenei karrier a következő lépés, ha jól tudom, az Embersmith előtt is volt már egy olyan kísérletező indie rock féle együttes is, a Fanzine, jól mondom?
1: Fanzine, vagy mondjuk Fanzine-nek is egyébként.
0: Ez volt a legelső zenekarod, kvázi?
1: Ez volt a legelső zenekarom egyébként, és pont van egy ilyen aktualitású is egyébként, hogy kicsit ilyen marketing duát megnyomjak, mert hogy volt ez a Fanzine Budapest, vagy
0: a kiadványra gondolsz? Vagy a...
1: Igen. Tehát, hogy mivel Németországban még 90-es évek végén egy válogatás CD-re elkerült egy dalunk, és akkor volt egy zenekarom szintén Fanzine, volt azért Budapest Fanzine lettünk ott. Mindegy, lényeg az, hogy már hát nagyon régóta nem létezik ez a zenekar, ez a Fanzine, és tehát egy zenekar volt, de így az ilyen központi, meg ketten voltunk, egyrészt jó magam, másrészt meg egy Hozé Bece nevű magyar srác egyébként, aki tervező grafikus, és azóta is egyébként mind az Embersmith, mind az ilyen szólólemezén, meg a borítóját ő tervezi, úgyhogy abszolút
0: megmaradt a kapcsolat,
1: teljesen jó megmaradt. És azért kérdezgettem így az utóbbi évek jó párszor, hogy nem kéne kitenni ezeket a Fanzine dalokat a Spotify-ra, ugye, és miért nem kerül semmibe. És akkor mindig mondta, hogy de, majd akar kiadványt, meg akar kiállítást, és aztán egy terv húzódott, és akkor végül múlt csütörtökön volt egy kiállítás megnyitó, ahol kirakta szinte az összes olyan grafikáját, vagy olyan művét, ami a lemezborító, aminek igazából 80% Embersmith, de van, nem tudom, Heaven Street 7 is, meg nem tudom, Anima Sound System, meg nem tudom, Emir Rules, tehát más zenekarok is csinált borítót, és akkor ezeket kirakta egy kiállítás keretében. A Fanzine-nek megjelent egy vinil lemeze, Spotify-on is kín van egy lemez, múlt csütörtökön jelent meg, és játszottunk 3 dalt csütörtökön ezen a kiállítás megnyitón, úgyhogy ez volt ez a zenekar, és hát igen, tehát ilyen furcsa zenekar, ott én gitároztam, most idézőben csak, tehát ott ez a Hozé nevű srác volt a frontember énekes, én a gitáros dalszerző voltam, és ez volt az első olyan, ahol valóban hát idézőben komolyabban, Szigeten is feléptünk, meg minden Budapesten, meg vidéken, stb. És igen, ott itt indult a zenekar, az tízes nekem.
0: De figyelj csak, gyakorlásnak, tanulásnak, épülésnek tökéletes helyszíne volt. Na most egy kicsit menjünk rá az Embersmith-re is, az aktualitásokra majd később visszatérünk, és még lesz egy kérdésem zenei fronton tőled, de akkor hogy állt össze az Embersmith?
1: Az Embersmith úgy jött össze, hogy ahogy előbb mondtam, ez fontos info, hogy én a Fanzine meggitároztam.
0: Igen?
1: És nekem sokáig nem volt ambícióm az, hogy én énekes legyek. Abszolút, tényleg nem. És a vége felé, az Embersmith vége felé, ami 2000-re datálódik, párhuzamosan két dolog találkozott. Egyrészt az, hogy a már említett Hozé, a frontember srác, ő egyre kevésbé akart ezt a zenekarot is csinálni, elvégezte a képzőt 99-ben, és ő így akart csinálni egy céget a barátaival, meg hát ilyen full-time ilyen grafikus, tervező grafikus lenni.

0: De ezzel párhuzamosan én így elkezdtem ilyen dalokat írogatni, amiket nem dobtam be fanzinbe, meg írtam rá szövegeket. Ilyen nagyon egyszerű dalok egyébként. És egyrészt egy-két ilyen házi buliban is eljátszottam őket, ahogy mondták az emberek, de ez tök jó, Imre, úgy csináld meg. Másrészt meg, aki a basszusgitáros volt a fanzinben a végén, Örményi Ákos, később aztán az Óriás nevű zenekarban basszusgitározott. Mindig a próbákra ketten mentünk le előbb, itt egy fél óra vagy ilyesmi, és akkor itt mutogattam neki ezeket a dalokat, hogy játszogattam meg a téneket, és akkor mondta, hogy azok tök jók ezek a dalok, csináld már meg Imre, ez tök jó, csináljuk meg. És közben így felbátorodtam, mondom, ezzel párhuzamosan volt ez, hogy a Hozé már nem akarta csinálni a fanzint, és akkor mondtam, hogy jó, hát így vegyük fel ezeket a dalokat, de még tényleg akkor se az volt, hogy na most akkor én ebben nagyon belemegyek, hanem hogy vegyük fel ezeket a dalokat. És akkor az volt ideiglenesen, itt Egyedi Péter gitáron beszállt, ő hozta magával a dobost, Földes Ádám, akivel akkoriban ő egy zenekarban játszott, és akkor először úgy indult az egész dolog, hogy kérdeztem őket, hogy figyeljetek, van itt 5-6 dal, nem is emlékszem mennyi, hogy így felmenjétek el a stúdióban, aztán csak vegyük fel. Mondok, hogy persze, szívesen, összepróbáltuk, felvettük, és aztán így én akkor elmentem egy időre Berlinbe, szerencsét próbálni, amiből nem lett, nem találtam meg a szerencsémet. és aztán visszajöttem, és így hát nem állítom azt, tehát hazugságon azt mondani, hogy hatalmas tömegek követelték az Amber Smith a koncertezőn, de azért jó pár ember mondta, meg írogatta közben nekem, milyen jók ezek a dalok, mert nem akartok koncertezni, és amikor visszajöttem, akkor így megkérdeztem őket, hogy nem csináljuk, nem folytatjuk, és mondták, hogy de szívesen, és akkor elkezdtünk koncertezni.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petű

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a hazai gitárokat hallgatod. Vendégem ezúttal Ponikló Imre, az Amber Smith zenekar frontembere. Amber Smithre visszatérünk még, hogy veletek most Mizu is, viszont... Aha. Hát elárulom a hallgatóknak, hogy ez most egy olyan gitár, amit nem te hoztál, de hála Istennek van.
1: Igen, nem tudtam, hogy...
0: Figyelj, és igazából úgy kérdezném meg tőled akkor a gitárszisztémát, hogy biztos, hogy vannak otthon nagyon-nagyon szép hangszereid, és akkor egy kicsit mesélj ezekről, utána pedig rád bízom, hogy mit, de játszhatsz is.
1: Aha. Igen, most tehát sokáig nem nagyon foglalkoztam így a különösebben a gitárokkal, azóta fontos csak, hogy így nem tudom, szóljanak valahogy. Aha. Meg hát nem is tagadom, tehát mi akkor fiatal voltam, sokkal 20 évvel ezelőtt, most nem volt pénzem rá, tehát hogy ha nagyon rákattattam volna, akkor tudtam volna a gitárokat venni. Úgyhogy sokáig nem volt sok gitárom, most, tehát most sincsen nagyon-nagyon sok, azért ismerek zenészeket, sokkal több van egyébként, de van összesen azt hiszem 7 elektromos gitárom, meg van egy basszus gitárom is.
0: Az már egy szép kis kollekció.
1: Illetve 3 akusztikus gitár. Uh-huh. És hát igen, most már elég jó gitárok vannak egyébként, tehát hogy mit van, főleg én Gibson van 4, azt hiszem, meg vannak Fendereim is, tehát ez mindenből egy, mert mindig azt szoktam mondani a zenész barátaimnak egyébként, hogy tökre irigyem azokat a zenészeket, most akár ilyen híres nagy zenészekről is gondolok, akik megtaláltak egy hangszert, mit tudom én, az Eric Clapton Stratocasteren játszik, nem tudom, 30 éve már, meg a Dave Gilmour is, meg itt van, akik... Jó, persze nyilván van, érted, 40 valószínűleg stratója, vagy akár 240.
0: De van hogy, egy jól bevált, becsipődött.
1: De akkor is, hogy van egy Stratocaster, tudod, és én nekem meg egy csomó vannak más zenészek is, akik így, mit tudom én, oké, mondjuk nem tudom, jó, egy Stratocaster az nem rossz, még én tavaly vettem csak egyet, én nem vagyok egy Strato-rengó, oké, egy tele, akkor kell egy humbuckeres, ilyen dupla hangszedős
0: Gibson,
1: de akkor már tök jól néz ki az SG, és ez kicsit más, meg volt olyan is egyébként, hogy bementem egy hangszerboltba, itt Budapesten egyébként, ez 5 éve volt, hogy ilyesmi, nem tudom, és igazából egy teljesen másfajta gitárt akartam kipróbálni, egy SG-t, Gibson SG-t, és aztán így kipróbáltam minden, és ott mondták az arcok, hogy itt van egy ilyen, nem akarok túl már belemenni szakmazásba, mert itt kapásba elalszik mindenki, aki nem tudom, nem gitárz, de ott Gibson Les Paul Special, tök mindegy ilyen P90-es hangszerük, teljesen mindegy, tehát egy nagyon könnyű gitár, és annyira ilyen jó volt így megfogni, meg annyira tényleg nem azért mentem, és így bekapcsoltam, és jegyből tudod, ilyen egyszerű akkordokat, ilyen punk vagy rock gitár, tehát amivel tényleg ilyen izéket játszol, ilyen teljesen ilyen egyszerű, ilyen paraszt gitár, tehát hogy ilyen tök jó, tehát hogy nem egy ilyen szofisztikált hangszer, és annyira beleszerettem, hogy akkor egy olyat is vennem, és akkor így...
0: Tisztájtól értelek.
1: És akkor érted, így vannak ezek a dolgok, hogy jaj, meg ez kell, meg az kell, meg amaz kell, úgyhogy jaj, időközönként rám jön ez a vásárolhatnék, de most már egyre ritkábban szerencsére, most már megvannak a hangszerek, úgyhogy igen, de többféle van, és vannak kedvencek, de igazából mindiket szeretem. Tehát, hogy így
0: világos,
1: koncert igen. Van, akkor mindig azon agyalok, hogy melyiket ne vigyem el egyébként, és ez mindig az a dilemma ebből, úgyhogy...
0: Na, akkor azt mondom, hogy teljes mértékben rád bízom, hogy mit játszol, egy kicsit játsz, aztán Amber Smith-ezünk még.
1: Nagyon nehéz egyébként, mert itt így adásunk kívül beszéltük azt egyébként, hogy
0: nem készültél rá.
1: Hát egyrészt nem készültem rá, másrészt meg olyan típusú gitáros vagyok egyébként, aki hogy nyilván, hogyha koncert van, akkor így rákészülök, és vagy például én persze esetében rá se kell nagyon készülni, mert tudom, mert nyilván így csípőbe a dalokat, de hogy egyébként így más előadótól így nem nagyon tudok, vagy hogy mindig, amikor arról van szó, hogy most akkor játsz valamit, akkor mindig így leblokkolok, és azt jutott eszembe, hogy akkor mit játszak, de hogy itt volt egy ilyen kis dallam, amit játszottam az előbb, ez egy nagyon szeretem ezt a riffet, van a The Smiths nevű zenekar, akik 80-as évvel léteztek, és ott például a gitáros fiszko Johnny Marr, akiket most adta el 2 hete az összes ikonikus gitárt, elárverezte.
0: És megvetted az összeset?
1: Nem vettem rá.
0: Manóba?
1: 200.000 fontos, vagy nem tudom mennyi gitár volt, úgyhogy. De például van egy ilyen riff, amit szoktam én beállásokon játszani, ezt nagyon szeretem tőle például. Biztos el fogom rontani egyébként, úgyhogy...

Például ez egy ilyen riff, ilyesmiket játszott a fickó, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretem, az ő játékát, én egy nagyon nagy hatással volt rám, úgyhogy más nem annyira jut eszembe, az én beszélben nagyon ilyen egyszerű dolgok vannak, nem tudom, az a Hello Sun című számunk az ilyen...

0: ilyesmi. Tehát,
1: ez is hibátlan, ne viccelj.
0: Úgyhogy ez, ami hirtelen eszembe jut.
2: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod ma este még pár percre. Vendégem Ponikló Imre, az Embersmith zenekar frontembere. Figyelj, nagyon-nagyon köszönöm, hogy megszólaltattad a hangszert. Na, és akkor azt mondom, hogy egy picit menjünk bele az Embersmith-szel kapcsolatos aktualitásokba. 2024-es, azt hiszem, a legutóbbi lemezetek, a Once Upon a Time. Na hát, mit hozhat a jövő? Hogy vagy most, így zeneileg?
1: Az egyik legizgalmasabb stációba vagyunk, mert valóban két éve jön meg a legutóbbi lemez, akkor játszogatunk, koncerteztünk utána, és egyébként is kis magánéleti kitérő, hogy én most letettem egy mesterdiplomát most júniusban, és ami két éves diploma volt, és aztán így tehát a tavaszom az eléggé ráment erre, tehát ennek az évnek a fele, mert szakdolgozatírás, meg aztán államvizsgára készülés, akkor az elég kemény volt, meg eléggé bestresszeltem rajta, és emiatt nem is nagyon, tehát volt összesen kettő darab próbánk az Embersmith-szel, tehát nem is játszottunk, aztán nyáron meg nyár volt, mindenki nyaralt, meg tudom én, Bence a dobosunk, ő egy ilyen abban a tribute zenekarban is játszik, és akkor nyáron ő így nyilván végigjátsza az országot, kelettől nyugatig, úgyhogy emiatt semmi sem volt, de június végén elmentünk Szegeden stúdióba, mert azt gondoltam, amikor lediplomáztam, akkor mondtam a srácoknak, hogy ne a szokásos dolog legyen, hogy most elkezdünk itt dalokat írni, és akkor eltennek a hónapok, és akkor kicsit dolgozunk rajta, meg még dolgozunk rajta, hanem egy kicsit ilyen fejsugrás a mély vízbe, hogy elmegyünk egy stúdióba, ami egyébként én egyszer-kétszer csináltam már ilyet, és nekem ez nagyon-nagyon izgalmas, én iszonyúan szeretem azt, ezt nyilván zenésze válogatja, van, aki ezt ki nem állhatja, vagy kirázza a hideg gondolattól. Én mindentem azt, hogy elmenni stúdióba úgy, hogy nagyon minimális, majdnem semennyire sem felkészülve. Jó, nyilván ez az kell, hogy olyan zenészekkel, akik tudnak játszani, vagy akik már össze vagytok szokva. És az van, hogy ott vagyok a stúdióban, és elindul a felvétel, és játszunk. Az a helyzet, hogy én alapvetően nem vagyok egy ilyen jammelős típusú, pontosan azért, mert nem vagyok egy virtuóz a hangszeremmel a gitáron, tehát hogy... De azt vettem észre egyébként, mert ez nem az első ilyen alkalom volt, az Embersmith-szel, mondom, most júniusban volt egy ilyen, hogy azt vettem észre, hogy amikor ott vagyunk egy stúdióban, és mondjuk az van, hogy két napunk van, akkor... És nem a pénz miatt, mert jaj, fizetünk, hanem amikor az van, hogy ha lemegyünk egy próbaterembe, vagy otthon, azt mondom magamnak, hogy tudom, itt van egy hétvége, most akkor akarok írni két dalt. És ha nem sikerül, vagy ottunk a próbateremben, akkor az nem érdekes, mert most bármikor menjünk a próbateremben, nem sikerült, semmi baj nincs. Viszont amikor ott vagyunk a stúdióban, akkor legalábbis benne van egy olyan értelmet stressz, egy pozitív stressz, hogy semmi nem történt, tehát sem a kiadó, nincs kiadó, aki minket, vagy menedzsment, aki minket így leszúrna, hanem nem hozunk semmit. De van egy belső nyomás, hogy basszus, nehogy már üres kézzel menjünk el. És azt vettem észre, hogy emiatt az ilyen kreatív energiák is sokkal fókuszáltabb, tehát sokkal inkább az van, mint mondom, hogyha otthon az van, hogy ja, de ebédelek közben, meg mit tenni, hanem itt az van, hogy nem, itt jön két napot, kizárt, hogy üres kézzel menjünk el. Ja, miközben mondom, tehát, hogy semmi nem történik, ha üres kézzel menjünk el, de van egy ilyen belső dolog, hogy nehogy már basszus.
0: Egy késztetés,
1: kicsit igen. Kicsit ilyen lúzernek érezni magam, hogyha üres az lenne, hogy lemegyünk, és hát semmi nem sikerül.
0: Olyan, mint a home office-os nap, amikor úgy osztod be, hogy magad akarod, ha azért bemész az irodába, akkor ott koncentráltad.
1: Így van, és ugyanez van, és most is pont ez történt az Embersmith-szel, hogy lementünk, és négy ilyen dal kezdeményt felvettünk, amiből oké, az egyik az olyan volt, amit így előre a stúdióti próbán összeraktunk, de három másik az olyan volt, ott tettünk össze a stúdióban, kétszer-háromszor meghallgattuk, összejátszottuk, felvettük.
0: De megvan az irány, ez abszolút. Nekem tökéletes, ha ajánlanod kellene a gitározást, kortól nemtől függetlenül bárkinek, vagy a hangszeres játék fontosságát, akkor miért ajánlanád, neked mit adott, és miért jó, hogyha egyáltalán hangszeren játszunk?
1: Tehát gitározni, hogy általában még egy hangszeren játszani, és tegyük fel még plusz még énekelni is hozzá, hogy az ember ezt csinálja, akkor ilyen gyógyító, per antidepresszáns, per hangulatjavító. Azt gondolom, hogy amikor játszol, pláne manapság egyébként, amikor mindenki, most megint úgy fog hangozni, mint egy nyugdíjas ember, hogy sok internet, meg a TikTok, de hogy persze nyilván mindenkinek, mert abszolút része az online lét, de amikor játszol egy hangszeren és csinálsz valamit, úgy nem lehet, nem tudsz úgy játszani, hogy elkezded a dalt, hogy még megnézek valamit a messengeren, akkor folyton tovább, nem tudod, elsz egy dalt, akkor semmi nincs, hanem akkor ott van, hogy te csak játszol, és akkor te abban a világban vagy, akkor nincsen semmiféle social media, meg semmi nincsen, hanem csak abban vagy benne. És ez szerintem egy olyan érzés, ami arrogancia nélkül szerintem csak az tudja, aki játszik hangszeren. Arról nem beszélve egyébként, hogyha már zenekarban játszol, most legyen ez 3, 4, 5, 6, 7, akárhány tagú, arra is azt gondolom egyébként, hogy amikor egy próbateremben vagy valahol vagytok, és egyszer játszotok, néha beleszoktam ebbe gondolni, és az is ilyen tök ilyen flow élményt ad, hogy játszunk, és valamikor ez így tudatosítom magamban, hogy úristen, most itt vagyunk 3-an vagy 4-en, és minden 4-en ugyanazra a dologra tökre rákoncentrálunk, és mi 4-en hozunk, most 4-en csinálunk együtt valamit, amiből egy ilyen hang összejön. Uh-huh. És az kell, hogy minden 4-en ott legyünk, és figyeljünk, és csináljuk, és most ebben a szent pillanatban ezt így alkotjuk. Tudom, ez már kicsit túl spiribe kezdek elmenni, ami nem vagyok, de hogy mégis egy ilyen felemelő élmény ez egyébként. És hát pláne, hogyha még ez még közönség előtt, amely még szeretik, és hát az már egy szuper bónusz.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további sok sikert. Köszönöm. Neked is csapatszinten, ha bármi megjelenik a lemezről, várunk vissza téged szeretettel, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.
0: Az elmúlt egy órában Ponikló Imrével, az én Burst Miss zenekar frontemberével beszélgettem a hangszeres játék szeretetéről, valamint az aktuális zenei tervekről. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Hazai Gitárok, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában Ponikló Imrével, az Amber Smith zenekar frontemberével beszélgettem a hangszeres játék szeretetéről, valamint az aktuális zenei tervekről. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Az elmúlt években egyre gyakrabban találkozunk a mikroműanyagokkal kapcsolatos hírekkel. Azt lehet hallani, hogy ezek a részecskék már a világon mindenhol megtalálhatók, a Himalája csúcsától a tenger fenekéig. De vajon mit kell tudnunk róluk? Hol találhatók meg és hogyan keletkeznek? Veszélyesek-e és hogyha igen, akkor hogyan tudunk védekezni ellenük? Erről fogunk beszélgetni mai vendégemmel, dr. Bordós Gáborral, aki a Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Mikroműanyagokkal foglalkozó üzletág vezetője. Szervusz Gábor, üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szia, nagyon köszönöm, hogy meghívtatok.
2: És hát talán kezdhetnénk azzal, hogy mielőtt belemerülünk a témába, tisztázzuk, hogy mik is azok a mikroműanyagok, mit kell tudnunk ezekről.
3: Mikroműanyagokról ugye most már egyre többet hallunk, és egyébként a mikroműanyagokat már sokan sokféleképp definiálták, de jelenlegi álláspont szerint 5 mm-nél kisebb műanyag darabok, melyek a környezetbe kerülnek. Ezeket hívjuk mikroműanyagoknak. Léteznek egyébként elsődleges, illetve másodlagos mikroműanyagok, ez egyfajta csoportosítási kategória. Tehát vannak olyan mikroműanyagok is, ezek az elsődleges mikroműanyagok, melyeket eleve ilyen kisméretűre gyártanak, és például ipari felhasználásuk van. De nagyon jellemző, nagyon sokat beszélünk arról, hogy kozmetikumokban vannak elsődleges mikroműanyagok, de lehetnek akár ezek festékekben, pigmentek is például, vagy valamilyen dörzsölés, csiszolást elősegítő, de csak ilyen kellemes mértékben elősegítő anyagokként használják őket. Viszont, hogy egy picit előreugorjak majd a beszélgetésünkben, jó hír, hogy ezeket ugye nagyon jól tudjuk szabályozni, tehát már az EU-nak van is ilyen kezdeményezése, hogy kozmetikumokból, egyéb helyekről ezeket az elsődleges mikroműanyagokat kivezessen, lehessen ezeket forgalomba hozni. Vannak a másodlagos mikroműanyagok, ezek a környezeti úton keletkező mikroműanyagok, tehát a környezetbe kijutó műanyag hulladéknak az aprózódásából keletkező kisebb részecskék.
2: És a másodlagosokkal kapcsolatban, amiről ugye elmondtuk, hogy ezek tulajdonképpen a környezetbe kerülő hulladékok bomlásával keletkeznek elsősorban, ezeknek a mennyisége hogyan viszonyul mondjuk az általad elmondott gyártott elsődleges mikroműanyagokéhoz?
3: Nagyon fontos, hogy a másodlagos mikroműanyagok létrejötténél nem bomlásról beszélünk, hanem egyfajta aprózódásról, ami elsősorban kémiai, fizikai folyamatok révén megy végbe. Például említhetjük itt az UV-sugárzást, amely egy jelentős műanyag öregbítő tényező, és ahogy például az UV-sugárzás, illetve ezek az egyéb tényezők érik a műanyag anyagát, annak az integritása megbomlik, és így aprózódik. Tehát itt nem egy biológiai lebomlásról beszélünk, ez a nagy probléma a műanyagokkal, hogy annyira szeretjük őket, azokért a kedvező felhasználási tulajdonságaikért, ellenállóak, nagyon sok körön alakíthatóak, viszont környezetben nem lebonthatóak. Hogy alakul az elsődleges és a másodlagos mikroműanyagok aránya? Hát erre nem fogok tudni konkrét számot mondani. Születtek már ilyen gondolatok, de inkább maradjunk annál, hogy ezek inkább gondolatok. Ugye nagyon nehéz ezeket az adatokat számszerűsíteni.
2: De feltételezhetjük, hogy inkább a másodlagosból lehet.
3: Igen, tehát ez nagyon, nagyon jelentős, illetve hogyha a másodlagos mikroműanyagokban gondolkozunk, akkor gondolkozunk egy picit mindig a makroműanyagokról is. Ugye ezek már a szemmel látható mérettartományba esnek, lehetnek akár egész nagy termékek, akár ilyen szellemhálóknak nevezik tükörfordítással azokat a halászhálókat, amelyeket a tengereken véletlenül, feltételezhetőleg véletlenül a halászat melléktermékeként elhagynak. Tehát ugye ezek a nagyobb műanyag hulladékok is mind-mind idővel mikroműanyagokká fognak válni.
2: És hát mondjuk, amit említettél pont, ugye ezek a szellemhálók, ezek ebben a formában is komoly veszélyt jelentenek például a tengeri élővilágra. Viszont ugye említetted, hogy itt egyfajta aprózódás történik, tehát nem lebomlás, hanem aprózódás, és hogy tulajdonképpen ez például az UV-sugárzásnak kitett műanyagokat érinti, de akkor azt is kijelenthetjük, hogy nem csak azokból a műanyagokból lesz mikroműanyag, amelyek a természetbe kerülnek, vagy mondjuk hulladéklerakókra, hanem bizony azokból is, amik például a háztartásban vannak, és a mindennapokban használjuk őket, hiszen például UV-sugárzás ott is érheti őket.
3: Abszolút, tehát a műanyag termékeknek a felhasználása is generálhat mikroműanyagokat, nem csak az UV-sugárzás, hanem nyilván bármilyen mechanikai behatás. Ugye nagyon sokat hallunk a palackozott italokról, palackozott ivóvízről, hogy hogy a kupakot csavarjuk, a egyik műanyag felület érintkezik a másik műanyag felülettel, itt lehet egyfajta mechanikai súrlódásból következő aprózódás, tehát igen, egyértelműen a műanyag termékek felhasználása, a műszálas ruhák felhasználása, műszálas szövetek, szőnyegek a lakókörnyezetünkben, ezek mind-mind olyanok, amelyekből mikroműanyag részecskék, szálak származhatnak.
2: És ugye említetted, hogy az 5 mm-nél kisebb részecskéket nevezzük mikroműanyagnak, akkor tudjuk az egyik végét, de hol van a másik vége? Nemrég olvastam már, hogy nanoműanyagok is léteznek már.
3: Nagyon jó a kérdés, és így van, nanoműanyagokról is egyre többet beszélnek. Hát az alsó határt azt vagy 10 mikron, vagy 1 mikron, vagy 1/10 mikron méretben szokták meghúzni. Legyen a hallgatóknak is egy viszonyítási alapja, egy emberi hajszál az körülbelül 30 és 60 mikrométer átmérőjű, tehát itt emberi hajszál átmérőjénél kisebb anyagokról, kisebb részecskékről beszélünk, és igen, egyre többször fölmerül a nanoműanyagnak a kérdésköre is, hiszen pont ez a 10 mikron vagy az alatti részecske méret az, ami vélhetően már az emberi szervezetben is képes sejtmembránon átjutni, és esetleg komolyabb hatásoknak teszi ki az emberi szervezetet. Viszont hozzáteszem azt, hogy ez a nano azért ez megint egy picit olyan irányvonal, hogy már nagyon sokat mondtuk azt, hogy mikroműanyag, míg azért pontosan nem tudjuk, hogy mennyi, meg hogy mérjük ezeket, jól majd biztos erről is fogunk beszélni, de már gondolkozunk azon, hogy a nano. Nyilván ez egy szempontból jó, mert egyfajta előremutató gondolkodásmód, azért ezeket a gondolatokat mindig úgy fenntartással fogadjuk egy picit, és gondolkozzunk el, hogy mit is tudunk jelenleg, és milyen tudása az, amit majd még a jövőben megszerzünk.
2: Tulajdonképpen a műanyagok most már évszázados távlatban velünk vannak. Talán a 30-as, 40-es években kezdődött a történetük. Lehet, hogy hiba volt elkezdeni a műanyagokkal foglalkozni, látva azt, hogy a mikroműanyagok milyen veszélyt jelenthetnek?
3: Ezt sok esetben megkérdezhetnénk, és a környezeti problémák általában sajnos így derülnek ki, hogy utólag vagyunk okosak. Utólag derül ki egy-egy kémiai anyagnak, valamilyen szennyezőnek a szennyező mi volta, tehát például, hogyha a DDT-re, ugye az egy klasszikus környezetvédelmi példa tekintünk, mint csodálatos növényvédőszer, rovarírtó, és hát ugye kiderült, hogy milyen nem kívánatos hatásai vannak. Persze ezt nagyon sok példára rá lehetne húzni. Viszont azt ne felejtsük el, és ezt szeretem kimondani, hogy a műanyagok nem jók, vagy nem rosszak, tehát van ennek ilyen oldala is, meg olyan oldala is. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy mennyi olyan alkalmazás van, ahol gyakorlatilag az életminőségünket jelentősen megnövelik, esetleg kitolják, tehát gondoljunk itt az orvostechnikai alkalmazásokra, hogy mennyi olyan eset van, amikor szükség van ténylegesen arra, hogy eldobható legyen egy valamilyen termék, mindig rendelkezésre álljon, olcsón elő tudjuk állítani, tehát itt inkább ugye a hulladékkezelésre kell fókuszálnunk. Másik példa, amit szeretek kimondani, hogy bár személy szerint vannak ellenérzéseim az extrudált polisztirollal kapcsolatban, ugye ez a klasszikusabb nevén hungarocell, amivel beburkoljuk az épületeinket, de hogyha belegondolunk, hogy mennyi környezeti hasznot hajt az, hogy mi kevesebbet fűtünk, mert valószínűleg nem mindenki hőszivattyúval állítja elő azt a fűtési energiaigényét, hanem bizony-bizony a valamilyen erőműből, valamilyen fosszilis energiával megtermelt energiával. Itt is megint arra kell figyelni, hogy amikor alkalmazzuk ezt a technológiát, tehát például az EPS-t, ugye az extrudált polisztirolt, hungarocellt, akkor hogy járunk el, és az a nagy kérdés, hogy majd amikor esetleg bontjuk ezeket az épületeket, akkor hogy tudunk majd ezzel megküzdeni.
2: Na hát akkor szerintem ez egy jó végszó így az első rész végére, hogy a műanyag se nem jó, se nem rossz, leginkább is tőlünk függ, hogy hogyan használjuk őket, de akkor azért a szünet után megnézzük, hogy mégis milyen hatással vannak ugye a mikroműanyagok, amikről eddig beszélgettünk az emberi szervezetre, vagy legalábbis mit tudunk jelenleg erről, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig dr. Bordos Gábor, a Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Műanyagokkal foglalkozó üzletág vezetője, és a mikroműanyagok a mai témánk, ezekről kezdtünk el beszélgetni. És hát a szünet előtt azt mondtam, hogy most megpróbáljuk megnézni azt, hogy milyen hatással lehetnek ezek az anyagok a szervezetünkre. Elég sok helyen lehet olvasni arról, hogy évente vagy hetente erről is megoszlanak a vélemények, valószínűleg egy kicsit ilyen mítoszrombolás is lesz ez a kérdés. Szóval, hogy hetente vagy évente egy bankkártyányi műanyagot is lenyelünk. Tényleg így van?
3: Korábban beszéltünk adatokról. Mit lehet mondani az elsődleges, másodlagos mikroműanyagok mennyiségéről, a környezetről? Erre sem fogok válaszolni, vagy legalábbis egyértelmű.

0: nemzetközi konferenciákon összeszoktam futni egy egyetemi oktató, és mindig azzal a példával jön, hogy mindig azt mondja a hallgatóinak, hogy ha választania kellene, hogy egy bankkártyát nagyon apró darabokban eszik meg, vagy bármilyen fájdalmas is, de inkább egészben lenyeli, és hát utána számol a következményeivel, akkor ő biztos, hogy azt választaná, mert hogy ő úgy gondolja, hogy sokkal kockázatosabbak a kisebb részecskék. Nyilván itt nagyon nagy a kontraszt, tehát valójában nem erről, nem az egész kártyáról van szó, csak ezzel szeretné azt szemléltetni, hogy kérdés az, hogy mekkora az a részecske méret, ami majd hatással bír az emberi szervezetre.
1: Mindenesetre az kijelenthető, hogy a szervezetünkbe kerülő mikroműanyagok valamiféle hatással rendelkeznek a szervezetünkre?
0: Én egyértelműen erre konkrét választ nem tudnék, vagy nem mernék adni jelen pillanatban. Egyre több az olyan tanulmány, ami azt is vizsgálja, hogy a mikroműanyagoknak milyen hatása van különböző élőlényekre. Tehát alapvetően általában ezek a toxikológiai, ökotoxikológiai tesztek alacsonyabb rendű élőlényekkel szokták kezdeni, és utána már nyilván az orvosi területet érintve kérdés az, hogy a humán vonalon milyen hatással, milyen előfordulással bírnak ezek az anyagok. Viszont jelenleg nincs annyi adatunk, hogy ezekből egyértelmű következtetést vonhassunk le. Jelenleg azt mondanám, hogy nagyjából ott tartunk, hogy van arról információnk, hogy előfordulhat az emberi szervezetben, de ezt is csak óvatosan mondanám, hiszen a mikroműanyag vizsgálati módszertan nagyon szerteágazó, és sok esetben nagyon nagy a bizonytalanság, pont azért, mert egy nagyon divers anyagcsoportról beszélünk. Tehát nem egy konkrét vegyületről, hanem több kémiai anyagról, azoknak a különböző polimereknek a többféle előfordulási formájáról, méretben, alakban, új műanyag, régen a környezetben öregedő műanyag, ilyen adalékanyaggal, olyan adalékanyaggal ellátott, és így nagyon nagy a bizonytalanság, hogy mi is fordul elő az emberi szervezetben, nem beszélve arról, hogy mindenhol körülvesznek minket a műanyagok, ezért elég nehéz háttérszennyezés nélkül dolgozni, és amikor valaki egy humán szövetet vizsgál, vagy mondjuk egy placenta mintát vesz. Ezt most azért hoztam fel, mert konkrétan volt egy ilyen cikk, és ott is leírták, hogy igen, megpróbálták azt, hogy pamutlepedő, és csak mindenféle műanyagoktól lehető leginkább elzárt környezetben dolgozzanak. Azért nem egy olyan környezetről beszélünk, ahol kizárható az, hogy valamiféle szennyezés beszennyezi a mintát, és esetleg tévesen következtetünk arra, hogy hát bizony ez az emberi szervezetből jön ez a szennyezés. Minden esetre annyira ne lepődjünk meg, hogyha előbb-utóbb komoly tudományos tények ezt is bizonyítják, mert tényleg annyira körbevesznek minket a műanyagok, hogy gyakorlatilag az életünk szerves részét képezik.
1: De akkor, ha jól értem, akkor azt mondtad, hogy azok a cikkek, amik megjelennek például azzal kapcsolatban, hogy most már kimutatták az emberi tüdőben, a vérben, az anyatejben, vagy akár az anyaméhben a mikroműanyagok jelenlétét, az is egy magyarázat ezekre, hogy valójában nem ott voltak, hanem a vizsgálat közben kerültek bele, hiszen annyira szennyezett a környezetünk mikroműanyaggal.
0: Nem azt mondom, hogy ez minden esetben így van, azt mondom, hogy ez egy kockázati tényező lehet.
1: Tehát elképzelhető.
0: Elképzelhető, hogy beszennyeződnek a minták, elképzelhető, hogy nem mindig a megfelelő módszertant használják a kutatók, amikor publikálnak valamit, és hát van is, amikor kérdéseket kapnak, hogy valóban megállja helyét ez a publikáció, ez az adat.
1: És egyébként arra való adat vagy vizsgálat van, hogyha esetleg mégiscsak bekerül valahogy a szervezetünkbe ez az anyag, vagy ezek az anyagok bármelyik, hiszen itt nagyon sokféle műanyagról beszélünk, ahogy azt már te is említetted. Szóval, hogy ha bekerül, milyen hatással lehet, vagy milyen hatásai lehetnek ezeknek az anyagoknak?
0: Az, hogy az emberi szervezetben milyen hatásokkal bírnak, erről jelenleg nekem nincsen információm, de szerintem nincsen jelenleg elérhető átfogó információ. Azt tudjuk, hogy a mikroműanyagok bekerülését különböző élőlényekben kimutatták, és nyilván végeznek ezzel kísérleteket kutatók, és itt nem csak a műanyagoknak a fizikai mi voltával kell számolni, amikor kockázatról beszélünk, hanem a mikroműanyagokhoz kapcsolódó egyéb szennyezéssel, például az esetlegesen magukban foglalt kémiai adalékoknak a szivárgásával, vagy megköthetnek a felületükön különböző szennyezőanyagokat, esetleg mikroorganizmusokat, így egyfajta transport folyamatot is elősegíthetnek.
1: Mielőtt tovább mennénk, még azért azt beszéljük meg, hogy ugye nagyon sokféle műanyag vesz minket körül, és említetted, hogy nem mindegy, hogy melyikből aprózódó műanyagból válik mikroműanyag, hiszen akár más hatást fejtett ki. Ilyen szempontból melyek azok a műanyagok, amik inkább problémásak lehetnek?
0: Vannak olyan műanyagok, amelyeknek tudjuk, hogy a gyártása során több adalékot használnak föl általában. Ebben nem szeretnék belemenni, mert nem vagyok ilyen szempontból műanyagipari, műanyag technológiai szakember. Ami érdekes lehet, az az, hogy tudjuk már az

0: eddigi adatok alapján, még akkor is, hogyha van egyfajta bizonytalansága, nem csak a humán vonalon, de a környezetből gyűjtött adatok mögött is, hogy azok az anyagtípusok a gyakoriak, melyeknek a legnagyobb a felhasználás. Ugye azért annyira ez nem meglepő, de mégiscsak egy visszajelzés, hogy a polietilén, polipropilén, például ezek a legnagyobb mennyiségben felhasznált műanyagok, nagyon jellemzően csomagolóanyagokként is használjuk őket, gyorsan hulladékká válnak. Nagyon sok polietilén és polipropilén anyagú mikroműanyagot találunk a környezetben.
1: Hát akkor valamennyire képbe kerültünk azzal, hogy miért problémás az, hogy mikroműanyagok vesznek minket körül, viszont akkor a következő részből megtudjuk azt, hogy miként tudjuk megállapítani azt, hogy tényleg ott vannak-e, hogyan tudjuk mérni őket, úgyhogy maradjatok velünk, mert a szünet után innen fogjuk folytatni.
2: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap.

0: fel ez a szív.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
2: A Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig dr. Bordós Gábor, a Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Mikroműanyagokkal foglalkozó üzletág vezetője, mert hogy ma a mikroműanyagokról beszélgetünk, és ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most megpróbáljuk megtudni azt, hogy miként lehet mérni ezeket az anyagokat, hogyan lehet megmérni valamit, ami ennyire apró.
4: Egyre több módszer áll erre rendelkezésre, és hát mi a Eurofinsnél kifejezetten környezetanalitikával foglalkozunk, így már mikroműanyagok vizsgálatával is az elmúlt 8-9 évben körülbelül. Alapvetően, amikor mikroműanyag vizsgálatokról beszélünk, akkor fontos már onnantól elkezdeni a gondolkozást, hogy hogy is veszünk olyan környezeti mintákat, amiből majd mikroműanyagot vizsgálunk. Erre is többféle módszer létezik. Van, akik ezeket úgynevezett planktonhálóval szűrik, hogyha vizekről beszélünk. Mi is egy szűrési módszert használunk, de ez egy szivattyúval üzemeltetett szűrőberendezés. Gyakorlatilag mindegyik mögött az rejlik, hogy a vízközekből legyen ez tengervíz, folyóvíz, vagy tó, vagy akár tisztított szennyvíz, valahogy koncentráljuk a szilárd részecskéket. Miért kell egyáltalán szűrni a mintákat? Miért nem elég az, hogyha valaki merít egy pohár vizet, vagy egy flakon vizet, és beküldi a laboratóriumba egy mikroműanyag vizsgálatra? Azért, mert beszéltünk már arról, hogy a mikroműanyagok egy nagyon heterogén anyagcsalád, és nem biztos, hogy egy liter víz az reprezentatív a teljes mintára nézve. Ezért egy nagyobb térfogatú vízmintát gyűjtünk, hogy legyen annyi részecske, amit már ki tudunk mutatni.
3: És bocsánat, mielőtt folytatnád, akkor így a szennyezettségre abból már tudunk következtetni, hogy akkor ezek szerint találni azért olyan litert, amiben még nincsen mikroműanyag?
4: Nagyon függ ez attól, hogy milyen vízről beszélünk, tehát hogyha egy ivóvízről beszélünk, akkor mindenképpen, hogyha egy tisztított szennyvízről, azért akkor is lehet, hogy tudunk olyan litert venni, amiben nincs egy részecske sem. De hogy is tudjuk ezeket a részecskéket vizsgálni? Két fő irány van, amit mi is alkalmazunk, és ez a globálisan elterjedt vizsgálati módszerek. Az egyik egy úgynevezett FTIR mikroszkópiás módszer. Gyakorlatilag itt egy pici szűrőre koncentrált mintán, nagyon kis méretben anyagminőség információt gyűjtünk. Ebből az anyagminőség információból tudjuk megmondani, milyen anyagú, tehát polietilén, polipropilén, stb. Részecskéink vannak a mintánkban. Ezzel részecske darab számot kapunk, tehát talán aki olvasott már mikroműanyaggal kapcsolatos cikkeket, látta, hogy ez a leggyakoribb, hogy arról beszélünk, hogy hány mikroműanyag részecske van egy liter folyóvízben. Milyen ezeknek az anyaga, polietilén, polipropilén, polisztirol, stb. Illetve még képbe jön az, hogy milyen ezeknek az alakja, esetleg ilyen szálszerűek, amik például műszálas ruhákból jöhetnek, vagy egyéb olyan eszközökből, ahol ugye ilyen szálformátumban használjuk fel a műanyagokat, vagy inkább ilyen kis töredezett fragmentek, amik a nagyobb műanyagoknak az aprózódásából jönnek, illetve ezzel a technikával egyfajta méretre utaló információt is kapunk, hogy most kisebb pár tíz mikronos részecskéről beszélünk, vagy nagyobb pár száz mikronos részecskéről. Itt megint behoznám a hajszál hasonlatot, tehát egy emberi hajszálnak az átmérője az körülbelül 30 és 60 mikrométer, mi ilyen 10-20-50 mikrométer, ez az a tartomány, ameddig le tudunk menni ezekkel a vizsgálatokkal.
3: Ugye említetted azt, hogy vizekből vesztek mintákat leginkább. Ennek kapcsán, ha jól tudom, egyébként a magyar folyókat is vizsgáltátok már. Mit lehet elmondani a hazai nagyobb folyókról például, ha innen már van eredményetek, ezek mondjuk akár nemzetközi összevetésben mennyire számítanak tisztának, vagy épp szennyezetnek mikroműanyagokat tekintve?
4: Az elmúlt 7-8 évben több esetben is vizsgáltunk hazai felszíni vizeket is. Elmondható az, hogy gyakorlatilag bárhova nyúlunk, találunk mikroműanyagokat, de ez nem meglepő nemzetközi összehasonlításban sem. És az, hogy ennek a mértéke mennyire összehasonlítható a nemzetközi eredményekkel, ezt nehéz pontosan megmondani, hiszen minden mérésnek van egy bizonytalansága, a mikroműanyag méréseknek jellemzően elég nagy a bizonytalansága, és nagyon nagy még a módszertani változatosság, tehát lehet, hogy egy német eredményt, azt nem pont ugyanolyan módszertannal csináltak, mint a magyar eredményt, még ha nagyon hasonló gondolatok mentén is, akkor is nagy különbségek lehetnek az eredményekben. Minden esetre azért az elég jól kirajzolódik, hogy nagyságrendileg azért többé-kevésbé hasonló eredményeket kapunk. Tehát azt mondanám, hogy amikor ivóvízről beszélünk, akkor pár részecske jelenik meg egy köbméter, tehát 1000 liter vízben maximum. Amikor felszíni vízről beszélünk, akkor pár 10 részecske, és amikor már szennyvízről, tisztított szennyvízről, akkor igen, ott a százas nagyságrend az, amiről beszélünk. Itt a szennyvíz kapcsán hagy említsem meg azt, hogy sokszor fölmerül az, hogy a szennyvíztisztítók mikroműanyagok forrásai a felszíni vizekre nézve. Ez így igaz, mert nagyobb koncentrációban van mikroműanyag az elfolyó tisztított szennyvízben, mint a felszíni vizekben. Ugyanakkor hozzátartozik az, és ezt soha ne felejtsük el, hogy a jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telepeket nem a mikroműanyagoknak az eltávolítására tervezték, de egyébként egy jelentős hatásfokkal végzik a mikroműanyagok eltávolítását is. Tehát különböző tanulmányok azt mutatják ki, hogy akár 90%-át a szennyvíztisztító telepre érkező mikroműanyagoknak eltávolítják a szennyvíztisztító telepek. Kérdés az, hogy hova kerül ez, részben a szennyvízszabba, amit ugye értékes anyagként tápanyagtartalma miatt használhatnánk mezőgazdaságban is, tápanyagutánpótlásra, de kérdés, hogyha ez mikroműanyagokat is bőséggel tartalmaz, akkor hogy tudjuk ezt, hogy akarjuk ezt felhasználni jövőben, úgyhogy ez is mindenképpen egy jövőbeli vizsgálati irány lesz, amivel vélhetően kell is foglalkozni, hiszen az Európai Uniós szennyvízirányelven is érintik ezt a témát.
3: Még egy pillanatra akkor visszakanyarodva itt a mérésekre, akkor azt mondhatjuk, hogy még nincsen egy nemzetközi standardja a méréseknek, tehát ez az oka annak, hogy még nem feltétlenül tudjuk összehasonlítani a nemzetközi, a világ más országaiban mért eredményeket.
4: Pontosan, tehát az egész onnan indult ki, hogy különböző kutatócsoportok az általuk ismert, illetve elérhető technológiát használták, és így kezdtek eredményeket generálni. De hozzátartozik az, hogy az elmúlt 5 évben erősen felmerült az, az igény, hogy valahogy egységesíteni kellene ezeket a vizsgálatokat, valamiféle harmonizációt, standardizációt el kellene kezdeni. Egyébként az elmúlt pár évben meg is jelentek ilyen egységes vizsgálati módszerek, amelyek ezt az irányt célozzák. Ezek még azért majd a jövőben nyilván egyfajta tesztelésre is várnak, és a szakma, az ipar idővel vissza fog jelezni, ezeket majd biztos, hogy fogjuk finomítani, de mindenki látja már ezt az igényt, hogy el kell mozdulni az egységesítés irányába, hiszen különben minek is produkálunk adatokat, hogyha nem tudunk belőle átfogó koncepciót, konklúziót vonni.
3: Komoly képet kaphattunk arról, hogy mit kell tudni a mikroműanyagok méréséről, amivel a Eurofins foglalkozik, viszont maradjatok velünk, mert a szünet után arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudunk védekezni a mikroműanyagok ellen, ezt majd ott kifejtjük bővebben, hogy ez mit is jelent, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
1: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádió.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, és ma a mikroműanyagokról beszélgetünk, a vendégem pedig dr. Bordós Gábor, a Eurofins Environment Testing Kft. Mikroműanyagokkal foglalkozó üzletág vezetője, és ugye szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzük, hogy hogyan tudunk védekezni a mikroműanyagok ellen, ha egyáltalán tudunk, és azt hiszem, hogy rögtön ez az első és legfontosabb kérdés, hogy kell-e védekeznünk az ellen, hogy ezek az anyagok bejussanak a szervezetünkbe, és hogyha igen, akkor hogyan tudjuk ezt megtenni?
3: Én nem szűkíteném le itt a témakört a szervezetünkre, illetve tovább tágítanám, hogy ne csak a mikroműanyagokról beszéljünk és gondolkozunk ebben a szekcióban, hiszen nagyon fontos azt látni, hogy a mikroműanyagok ellen már sokkal nehezebb tennünk valamit, mint a makroműanyagok ellen. Tehát itt gondolkozzunk akár a műanyag felhasználásunkról, illetve a hulladék termelésünkről, csúnya szóval mondva, hulladék hátrahagyásunkról. Mindenkit arra biztatok, hogy a megelőzésre helyezze a hangsúlyt. Tehát kiszűrni a mikroműanyagokat a vizeinkből, levegőből, amit belélegzünk. Sokkal nehezebb lesz itt ilyen csővégi technológiákat alkalmazni, mint hogyha a forrásra koncentrálunk. Az tény, hogy sok mindent tudunk tenni mi magunk is az expozíciónk csökkentése érdekében. Hogyha most nagyon szigorúan az emberi szervezetre, az expozíciós utakra gondolunk, akkor nyilván nézzünk körül a háztartásunkban, hogy mi az a műanyag termék, amit akár tudnánk mellőzni, vagy helyettesíteni más nem műanyag alternatívával, és különösen nézzük meg azt, hogy mi az a műanyag termék, ami kifejezetten nagy mechanikai stressznek van kitéve, tehát például vágó deszka, akkor az lehet akár fa deszka is, nem feltétlen műanyag deszka, de hogy visszakanyarodjak egy picit a megelőzéshez, vannak olyan lehetőségek, manapság már nem feltétlen kell ahhoz csomagolásmentes boltba menni, hogy a saját bevásárló táskánkat tudjuk a PK-ruhoz, a zöldséghez használni. Ezek nagyon jó kezdeményezések, hogy van erre lehetőség. Nyilván ezek pici apró lépések, de valahol mégiscsak számítanak, legalábbis én bízom ebben.
2: Tehát akkor a mikroműanyagok keletkezésénél vagy problémájánál leginkább is a forrást érdemes vizsgálnunk, és nem a mikroműanyagokkal magukkal kell foglalkoznunk, hanem a műanyagokkal, és ha van rá lehetőség, akkor lehetőleg ezeket próbáljuk meg minél inkább a mindennapjainkból száműzni.
3: Igen, gondolkozzunk el azon, hogy mikor is van ténylegesen szükség, mikor is racionális az, hogy műanyag termékeket, műanyag csomagolást használjunk. Persze illúzióim nekem sincsenek. Én is látom azt, hogy egy-egy bevásárlásnál nagyon sok esetben elkerülhetetlen az, hogy műanyagba csomagolt terméket vegyünk, vagy bizonyos esetekben tényleg irreálisan nagy erőfeszítéssel járna az, hogy megtaláljuk azt a 24. boltot, ahol a kígyóborkát nem fóliába csomagolva értékesítik. Kérdés az, hogy van ennek tényleg létjogosultsága, hogy becsomagoljuk azt is. A másik oldalról, hogyha nézzük a picit a csővégi oldalt, akkor tudjuk azt, hogy vannak olyan civil kezdeményezések, itt kifejezetten említeném például a PET-kupát, akik azzal foglalkoznak, hogy a már környezetbe kikerült szennyezéstől valamilyen szinten megtisztítsák a környezetet, és ami a nagyon fontos, hogy itt nem csak egy tisztítási akcióról van szó, hanem ugye egy tudatformálásról, egy szemléletformálásról is. Tehát tényleg az lenne nagyon nagy siker, hogyha legalább azt a felnövekvő generációt, aki most következik, már olyan irányba tudnánk terelni, hogy nekik ez természetes legyen, hiszen ami természetes, azon nem kell változtatni, viszont valamint változtatni mindig nehezebb.
2: Jó, hogy említetted a PET kupát. Ugye korábban már beszéltünk az ivóvízről, illetve annak biztonságosságáról, amiről talán a csapvíz esetében ki lehet jelenteni, hogy biztonságosnak mondható mikroműanyag szempontból, viszont mi a helyzet a palackozott vizekkel vagy üdítőkkel? Ezek esetében felmerülhet, hogy esetleg mikroműanyagok kerülnek akár a palack anyagából a folyadékba?
3: Magyarországon nagy szerencsénk van az ivóvíz készleteinkkel és ivóvízellátásunkkal. Egyébként hozzáteszem, hogy az ivóvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, tehát bátran lehet fogyasztani a legtöbb hálózati ponton a csapvizet. Magyarországon az ivóvízkészletünk mintegy 97%-a felszín alatti vízadó közegből jön, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy az így elfogyasztott ivóvíz nem lehet érintett mikroműanyag szennyezéssel, akár a technológiából, akár a csőhálózatból eredően. A palackozott víznek is megvan a maga helye az én olvasatomban, tehát lehetnek olyan esetek, amikor tényleg valamiért jobb egy ilyen biztonságos kiszerelésben magunkkal vinni, így felhasználni, így magunkhoz venni az ivóvízünket. Viszont az mindig is legyen a szemünk előtt, hogy még hogyha a palackokat újra is hasznosítjuk, és most már ugye egyre nagyobb százalékban kell újra hasznosított PET anyagot bedolgozni a gyártóknak az új palackokba, mindig lesz egy életciklus ezeknek a palackoknak, tehát végtelen mennyiségben nem hasznosítható újra a PET palack anyaga. Tehát azért én arra biztatnék mindenkit, hogy racionalizáljuk azt, hogy mikor fogyasztunk palackos vizet, mikor fogyasztunk csapvizet, és igen, valamilyen szinten nyilván a palackos vizek is az anyagukból eredően, amiről beszéltünk, a kupak letekerés, feltekerés, ugye ezt mutatták ki bizonyos tanulmányokban, ez egyik jelentős forrása, hogyha mikroműanyagokról beszélünk a palackozott vizekben, de mivel nem tudjuk, hogy van-e bármilyen kockázata annak, hogy elfogyasztunk 10 mikroműanyag részecskét egy nap, mondjuk, most csak mondtam egy számot, ezért jelenleg nem mondhatjuk azt, hogy biztonságosabb a csapvíz, vagy biztonságosabb a palackozott víz. Mind a kettő egy szigorúan ellenőrzött biztonságos élelmiszer, azt meg, hogy melyikkel fogyasztunk több mikroműanyagot, azt nem biztos, hogy megfelelően tudjuk megmondani a mai nap, illetve nem biztos, hogy van ennek jelentősége, hiszen akár lehetnek olyan expozíciós utak, például a belégzés, ahol sokkal inkább elképzelhető az, hogy sokkal közvetlenebbül érinti majd a szervezetünket ez a fajta terhelés.
2: És visszakanyarodva egy kicsit a mikroműanyag kibocsátásra, melyek a legfontosabb forrásai a mikroműanyagoknak a hétköznapi életünkben?
3: Beszéltünk már különböző háztartási termékekről, amelyek forrásai lehetnek a mikroműanyagoknak, ideértve akár a műszálas szöveteket is. Nyilván a környezetben különböző műanyaggyártási folyamatok, melléktermékek, de természetesen a legnagyobb forrásuk talán a hulladékok, melyek kikerülnek a környezetbe, és ott aprózódnak, mikroműanyagokká válnak. Illetve nagyon fontos kiemelni, hogy az elmúlt években a gumiabroncsok kopásából származó részecskéket is több esetben vizsgálják a kutatók, és azt találják, hogy ez is egy nagyon jelentős terhelés lehet a környezetre.
2: És akkor egyetlen kérdésem maradt itt a végére, hogy ugye a kutatási eredményeitek fényében, vagy akár nyilván azoknak a híreknek a fényében, amiket olvasol, ha lehet egy személyeset kérdezni, a te életedben hoztál valamilyen változást azért, hogy védekez akár a mikroműanyagok bejutásával szemben, akár egyébként azzal kapcsolatban, hogy ne termelj te is mikroműanyagokat?
3: Az a helyzet, hogy ezeknek a változásoknak a nagy részét már azelőtt meghoztam, mielőtt a mikroműanyag témakörével elkezdtem foglalkozni, de történt olyan változás az életemben, hogy mióta ezzel a témával foglalkozom, azóta született két kislányom, nem adok nekik plüst. Tehát nincs plüsrágóka, nincs olyan plüsállat, amit nyalogattak, amikor abban a korban voltak, és egyébként nagyon nehéz olyan alternatívát találni, ami ezeket a szájba vehető mikroműanyagmentes gyerekjáték kritériumot teljesíti.
2: Akkor azt hiszem, hogy azzal zárhatjuk a mai adásunkat, hogy bár a mikroműanyagok sok felé körülvesznek minket, ha tudatosak vagyunk a mindennapokban, akkor a nekik való kitettségünket jelentősen csökkentetjük. Nagyon köszönöm dr. Bordós Gábornak, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok, ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazinja. További fenntarthatósági témákért kattintsatok a grindex.hu-ra, mi pedig a jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Ez a grindex.hu fenntarthatósági

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Október 10-e van, szombat, hajnal 2 óra. A mikrofonnál Kenész Kolossi, és elkalauzolunk téged a hazai zenékben. Jobban, mint egy vonaton lévő kalauz, ugyanis nagyon sokféle célállomásunk van. Házsbarna az első megállóban, lángoló pillanatokért a dalcímen.
0: Egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel